0: FM. Csak jó zene.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a pic.
2: Mi játsszuk a jó zenéket.
3: Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: kisembe.
1: Igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
2: 0620-316-3000.
3: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. 5 évre visszamenőleg is vizsgálhatják a gyanús vagyongyarapodást. Külön adót vet neki az olajcégek extra profitjára a benzinkutas szövetség. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés, találatás viszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakai sötétség. Több munkaterület a megyék területén, gyakran fordulnak elő olyan szakaszok, ahol sebességkorlátozás lakott területen kívül főútvonalak tekintetében, és a munkaterületeknél a megállást is korlátozzák. Nagyon sok helyen közműfedlapok színbejelzése, ilyen például Nyíregyháza belvárosban, a Szarvas utca, Kereszt utca, illetve a Bocskai utca kivezető szakaszán a munkaterületnél, és a megállásra vonatkozó szabályokat is vegyék figyelembe. Szerda, piaci nap, lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni a 38-as főútvonal Rákóczi út, Tokaj út ki és bevezető szakaszán, valamint a Vásártérnél, illetve a Buzatér, Buza utca, Új utca, ahol lényegesen nagyobb forgalom már reggel 6 óra után. Köszönöm a figyelmüket, tombított fényszóró indulás előtt ellenőrizzék, hogy működőképesek, tiszták és éppek legyenek az izzók. Köszönöm a figyelmüket, jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
4: Szigorúbb szabályok jönnek a gyermekekre káros tartalmak és hirdetések ellen, miután az országgyűlés megszavazta a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A módosítás korlátozza a pornográf, szexuális erőszakot vagy kizsákmányolást népszerűsítő tartalmak elérhetőségét, és szigorítja a műsorok korhatár besorolását is. Közterületen nem jelenhetnek meg olyan politikai vagy kereskedelmi hirdetések, amelyek súlyosan károsíthatják a 18 év alattiak lelki és érzelmi fejlődését. Változik a kórházban maradt gyermekek ügye is. A gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül kell elkészítenie

és ennek értéke kirívóan nincs összhangban az igazolható jövedelmével. Az érintett vagyon az eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett javakra is kiterjedhet, és bizonyos esetekben a bizonyítási teher is megfordulhat. A módosítás uniós vagyonvisszaszerzési szabályokat ültetne át a magyar jogba, és a szervezett bűnözés elleni fellépést szigorítaná. Külön adóval csapolná meg a nagy olajcégek extra profitját a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint a magas üzemanyagárak és a nemzetközi helyzet jelentős többletnyerességet hoz a nagy olajvállalatoknak, miközben a kisebb benzinkutak, fuvarozók és kistermelők egyre nagyobb költségekkel küzdenek. Az FBS azt javasolja, hogy az új adóból befolyó pénzt többek között a tömegközlekedés, a független kutak, a kistermelők, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállításának támogatására fordítsák. A szövetség péntekre nyilvános egyeztetést is szervez a MOL Campus elé. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint a hatóság korábban nem kapott hivatalos jelentést sem magyar állami szervektől, sem uniós intézményektől a projekttel kapcsolatban. A hivatal elnöke azonban az uniós forrásvesztés kockázata és a közérdek védelme miatt elrendelte a beruházás körülményeinek feltárását. A GVH azt is közölte, hogy egyelőre csak a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzájuk fordulna az ügyben. Hivatalos megkeresés eddig még nem érkezett. Literenként 25 forintos könnyítést kapnak a fuvarozók a magas gázolaj árak miatt. A kormány év végéig ennyivel növeli a fuvarozók által visszaigényelhető jövedékkiadó összegét, vagyis a kedvezmény nem minden autósnak jár majd. Az intézkedés mintegy 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak. A fuvarozói szervezetek korábban a jövedékkiadó visszatérítés mellett az útdíjak csökkentését is kérték, utóbbi azonban nem teljesült. A kormány ehelyett szigorítja az útdíjak ellenőrzését és felülvizsgálhatja a tranzit útvonalakat, valamint a hétvégi kamionstop szabályait is. Elhatárolódott a baptista szeretett szolgálat a vizsgálat alatt álló Debrecen központú baptista tevékenység szeretett missziótól. A szeretett szolgálat közleménye szerint a két szervezet jogilag, gazdaságilag és szervezetileg is teljesen független egymástól. A nyilatkozatra azután került sor, hogy sajtóhírek jelentek meg a misszió gazdálkodásáról és vezetőjének üzleti kapcsolatairól. Az ügyben belső és külső vizsgálat is folyik. A baptista szeretett szolgálat most hangsúlyozta, a sajtóban megjelent állítás nem az ő működésükre, intézményeikre vagy vezetésükre vonatkoznak. Érdemes előre elintézni a fontos utalásokat. Vasárnap hajnalban ugyanis több nagybanknál is szünetel az azonnali fizetési szolgáltatás. A Giro központi rendszerének tervezett fejlesztése miatt október 18-án hajnali 1 és 3 óra között az OTP-nél nem fogadják és nem dolgozzák fel az azonnali fizetési megbízásokat. Ugyanebben az időszakban az Erste ügyfelei sem tudnak azonnali utalást indítani vagy fogadni. A K&H-nál hosszabb leállás lesz. Szombat este 11 órától vasárnap délután 1-ig az azonnali utalások mellett az internet és a mobilbank, valamint az ATM-es készpénzbefizetés is szünetel majd. Szakálligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai, de a barbershopokban végül nem csak a frizurát, hanem a számlaadást is alaposan megvizsgálták. A baranyai ellenőrzések során több súlyos szabálytalanságot is találtak. Egy belvárosi üzletben a vállalkozó a szolgáltatás után sem nyugtát, sem számlát nem adott, ráadásul nyugta és számlatömbje sem volt. Egy másik barbér ugyanott adott bizonylatot, de az adószámát már egy évet törölték. A harmadik ellenőrzött szolgáltatónak pedig soha nem is volt adószáma. A nyugtaadás elmulasztása akár 2 millió forintos bírsággal és üzletbezárással is járhat most. Mindhárom vállalkozó további adóvizsgálatra is számíthat az eltitkolt bevételek miatt. 1985 óta nem mértek ilyen kevés csapadékot, a Tisza több részvízgyűjtőjén és a Szamos-Kraszna térségében is komoly a hiány. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint január és szeptember között a Szamos-Kraszna vízgyűjtőjén 355 mm csapadék hullott, ami mindössze a sok éves átlag 69%-a. Még rosszabb a helyzet a Közép-Tisza, Bodrog, a Sajóhernád és a Zagyvatarna térségében, ahol több helyen negatív rekord született. A legkevesebb esőt egyébként a Zagyvatarna vízgyűjtőjén mérték, ott az átlag mindössze 43% volt. Két fontos gazdasági előterjesztést is gyorsított eljárásban tárgyalt az országgyűlés. A képviselők egyhangulag 185 igen szavazattal támogatták a pénzmosás megelőzését és a zárt körű

0: Tőkealapokat érintő szabályozás sürgős tárgyalását, emellett kivételes eljárásban került napirendre a kereskedelmi gázolaj jövedékiadó visszatérítésének emelése is, ez utóbbi a fuvarozók terheit csökkenteni, akiknek a kormány korábban literenként 25 forintos könnyítést jelentett be. A gyorsított eljárások célja, hogy a javaslatokról rövidebb időn belül dönthessen a parlament. Távozik a Hunren Magyar Kutatási Hálózat elnöke és vezérigazgatója, és már meg is választották az átmeneti új vezetőt. A Hunren irányító testületének döntése szerint Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató október 21-ével közös megegyezéssel fejezi be munkáját. A szervezet új elnöke október 22-től Stipsitz András, a Reményi Alfred Matematika Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz. A megbízatás átmeneti időszakra szól, ha a Hunren szabályainak tervezett módosításáig és a vezetői poszt pályázati betöltéséig. A szervezet közlése szerint a változások a kutatási hálózat működését nem érintik. Másodfokon is helyben hagyták Sesták Miklós országgyűlési képviselő letartóztatását. A fővárosi törvényszék egyetértett az elsőfokú bíróság álláspontjával, amely szerint a politikus szeptember végi őrizetbe vétele törvényes volt. Az MVVH közlése szerint Sesták Miklós mentem jogának felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével véglegessé vált, ehhez nem kellett megvárni a magyar közlönyben való megjelenést. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, amely béremeléseket, támogatásokat és több nagy fejlesztési programot is tartalmazhat. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt mondta, többek között az egészségügyi szakdolgozók, a rendvédelmi és szociális dolgozók, valamint az oktatást segítő munkatársak számíthatnak többletforrásokra. Elindítanák a Vekerle Sándor lakhatási és az országos vízmegtartási programot is. A vasút fejlesztésére pedig 10 év alatt 3550 milliárd forint szánnának, a déli körvasút 337 milliárdos kivitelezési szerződését pedig felmondják. Jelentősen bővülhetnek a kárpátaljai magyar diákok anyanyelvi oktatási lehetőségei, miután Volodymyr Zelenszky aláírta az erről szóló ukrán törvénymódosítást. Az új szabályozás szélesebb körben biztosítja az uniós kisebbségi nyelvek, köztük a magyar használatát az oktatásban, és erősíti a kisebbségi iskolák jogi biztonságát is. A módosítást hétfőn 266 képviselő támogatta az ukrán parlamentben, majd még aznap az államfő alá is írta. A jogszabály a kisebbségi kultúra és hagyományok oktatásában is nagyobb mozgásteret biztosít majd. A döntés azért is fontos, mert a magyar fél ezt korábban feltételként szabta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak tovább lépéséhez. Több mint 7000 fiatal mozdult meg országszerte és Erdélyben is, hogy önkéntes munkával segítsen másokon. Október 8-a és 11-e között 19. alkalommal rendezték meg ugyanis a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű ifjúsági akciót. Közel 100 településen vállaltak feladatot a résztvevők, idősek otthonában tartottak foglalkozásokat, sírókat gondoztak, madáretetőket tettek rendbe, de virágot is ültettek és közösségi tereket is felújítottak. A legtöbben csak nem 4000-en Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakoztak a kezdeményezéshez. A fizetendő vagyonadó 5%-áról maguk dönthetnek majd az érintettek. Ezt az összeget közcélokra ajánlhatják majd fel. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint 2027. januárjától vezetik be az új adónemet, amely az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érinti. A tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonokra 1%-os adókulcs vonatkozik, amíg a 100 milliárd forint feletti rész után 1,5%-ot kell fizetni. Az adó önbevallásos lesz. Új vezető irányítja hétfőtől a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot. Hivatalba lépett Polyák Gábor, aki átvette kinevezési jogkiratát és már ünnepélyes esküt is tett Baka András államfő előtt, közölte a Sándor Palota. A médiajogász kutató és egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének. Megbizatása 5 évre 2031-ig szól. A hatályos szabályok szerint Polyák Gábor a média tanács elnöki tisztségét teljes időtartama alatt egyben az NMHH vezetője is lesz. 2 éve nem volt ilyen kevés kiadó lakás Magyarországon, miközben az albérlet árak csak alig csökkentek. Szeptemberben országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal mérséklődtek a lakbérek az előző hónaphoz képest, éves összevetésben viszont továbbra is drágábbak a lakások. Az Észak-Alföldön egy év alatt 8,8%-kal emelkedtek a bérleti díjak, ez volt a legnagyobb növekedés az országban. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan szerepelt a kínálatban. Debrecen továbbra is a legdrágább megyeszékhely, 220 ezer forintos medián havi lakbérrel. Súlyos, akár maradandó látáskárosodást is okozhat egy Temun árult villogó ledes játék markoló, ezért visszahívták a terméket. Na, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a játék aljába épített kék LED sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket. Ha a gyermek közvetlenül belenéz a villogó fénybe, az a retina maradandó sérülését is okozhatja. A hatóság azt kéri, aki megvásárolta a terméket, azonnal vegye el a gyermek, vegye ki belőle az elemeket és ne használja tovább. A Temu az érintett vásárlókat a vételár visszatérítéséről is értesíti majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nagy Levente nyíregyházi gokart versenyző, miután megnyerte a 2026-os Rotax magyar bajnokságot, képviselheti Magyarországot a Rotax gokart világ döntőn, az úgynevezett Rotax Grand Final-ön. 60 ország 400 pilótája vesz majd részt november 7-e és 14-e között a viadalon, a portugáliai Portimaóban. Debrecenben rendezték a 15. fedett medencés országos szenior úszó bajnokságot, egyben a 4. dr. Renka László emlékversenyt. A Nyíregyházi Sportcentrum 10 fős csapattal vett részt a megmérettetésen, és fantasztikus eredményeket ért el. 22 bajnoki címet és összesen 44 érmet szereztek a nyíregyházi úszók. A bajnokságon 47 egyesület képviseltette magát, a nyírségiek pedig a népesebb csapatokat is megelőzve az éremtáblázat előkelő 5. helyén zártak. A magyar férfi futszál válogatott Nyíregyházán a Continental Arénában fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában október 15-én csütörtökön. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint a válogatott 5 nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára, a svédekhez február végén látogatnak a magyarok, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett közvetlenül a selejtező 3. fordulójában a jövő ősszel kezdődő elit körbe jut. A további 8 második pedig rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék 4 elitkörös helyért. A magyar-svéd meccsre már elindult a jegyértékesítés. Egy éve Norvégia ellen 4-0-ra nyert a magyar csapat Nyíregyházán. A kézilabda magyar kupa 8-at döntőjének sorsolását 10 NB1-es és 2 NB1-es gárda, köztük a Deac várhatta. A debreceniek végül a Csurgót fogadják majd a következő körben. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. A versenykiírás szerint döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú gárda lép tovább. A debreceniek a mostani idényben eddig 2 ellenfelet fektettek 2 várra a sorozatban. Előbb a Mezőkövesdet verték 38-29-re, majd a Vecsés elleni találkozót nyerték 34-21-re. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Ma hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadékai jelzés alapján nem valószínű. Délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél?
2: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
1: Mesztelenül szaladgálnék.
2: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
1: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
2: Ez most komoly.
1: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
3: Hát ezt csináljuk ugyanúgy.
1: Csinálni.
2: De most abban mi az extra?
1: Hát ez
2: az átlagos hétvége.
3: Na például akkor, hogy legyen extrém, hogy a bánatban nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
2: Kimennék potort bütykölni.
3: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom. Tehát így fogalmam nincs.
2: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
1: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
3: És mit akarnál elérni vele?
2: Hát...
1: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
3: Jaj, de az csak rólad volt szó.
1: Ja.
2: Személyeskedésben vagyunk, csak szólok.
3: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtok cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
2: Hát jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
3: Nem, Isten őr
1: is. Arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
3: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
1: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
3: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként.
1: Tehát nem valami... baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy jó. Tengerre.
3: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is vitorlázhatsz nyugodtan.
2: Persze, meg kevés benne a víz.
3: Hát már nincs benne konkrétan.
2: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békástóhoz, azt csinálsz, amit akarsz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sporton szép reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Hoztam néhány érdekességet, ugye a nagyvilágból is, illetve a szűkebb régiónkból is. Hát Szoboszlai Dominikra még nem számíthat a Liverpool a következő mérkőzésen sem, hiszen izomfáradtság miatt nem léphet pályára. A válogatott mérkőzéseken ugye 4 meccset is játszott a válogatott. Folyamatosan pályán volt, meg is érezte a Liverpool, mert vereséget is szenvedtek, és hiányzott nagyon a csapatból, viszont még a következő Bajnokok Ligája meccsen sem játszhat, ráadásul érez egy bizonyos fáradtságot a combjában. Azt mondták a Liverpool edzői, hogy inkább nem kockáztatják meg a játékot, mert hogy elfáradt. A Magyar Szövetség adott ki egy közleményt, hogy tőlük egészségesen távozott Szoboszlai Dominik, nem jelzett, hogy,
2: hát
3: hogy
2: sérülése lenne. Volt.
3: Nyilván elfáradt. Hát azért zsinórban játszani kellett 4 mérkőzést rövid idő alatt. Ez azért megviselte a játékosokat, úgyhogy bízunk abban, hogy nem lesz később semmilyen maradandó sérülése majd ebből. Sorsoltak a kézilabda a Magyar Kupában, a Deac és az Ózd talán a 2 másodosztályú csapat, amely még versenyben van, a többiek már csak az NB1-esek, és hát így azért nem kellett hozzá nagy jó tehetség, hogy NB1-es csapatot fog kapni a Deac a következő körben, a Csurgó lesz majd az ellenfele a Magyar Kupában. Nem lehetetlen a továbbjutás, azt kell, hogy mondjam. Meg lehet lepni őket, még mindig könnyebb, mint tavaly, amikor a PIK Szegedet kapta ellenfélnek a Debrecen. Nyilván az már egy örömünnep volt, egy világsztárokkal teletűzdelt csapat ellen.
2: Ott már nem baj, hogyha kikapsz.
3: Ott már nem baj, ráadásul egészen sokáig jutott a Deac. Én azt gondolom, hogy most is, ha kiesnek esetleg, akkor is emelt fővel távozhatnak. Nem távozott emelt fővel Alexander Bublik. Azt hiszem Shanghai-ban rendeztek most tenisztornát. Végül nagy nehezen tovább jutott, de hát a régi McEnroe-s időket idézte. Az egyik labdamenet után, amikor rontott, akkor hát először az ütője bánta. Darabokra, ripityákra törte az ütőt. Addig püfölte, amíg szét nem hullott, majd ahogy vonult le, hogy leül a kispadra, még azért belerúgott biztos, ami biztos a kukába.
2: Jó, hogy nem zongorista, mert ez a 10. emeletről kidobná.
3: Igen, aztán utána, ha már leült, és még ott van mellette egy ilyen másik szemetes, amiben üdítőitalok, mert rácsapott a kezével, hát ennek az lett a következmény, megsérült a keze, úgyhogy orvosi ápolásban kellett részesíteni, mert de saját magának okozott kárt.
2: De az egyébként amúgy nagyon jó, amikor az ember ideges, és akkor a sors így rákoppint az orrára egy ilyennel.
3: Ez kizökkenti.
2: Akkor utána egyből megnyugszik.
3: Igen. Hát ő is megnyugodott, és meg is nyerte a meccset, úgyhogy lehet, hogy ez
2: sérült
3: a módszer.
2: Kézzel.
3: Sérült kézzel. Igen. Nekem egyszer volt, hát nem egyszer, többször volt már ilyen, amikor én is így kiakadok. Ez általában inkább ilyen barkácsolás, autószerelés és a többi közben történik. Sajnos a kis bogalomnak a dísztárcsája bánta az egyiket, mert annyira belerúgtam, hogy így behorpadt utána, meg hónapokig próbáltam kihorpasztani, vagy kiszedni belőle. És mindig röhögtem saját magam, hogy miért az a szerencsétlen dísztárcsa,
2: miközben itt van.
3: Alapjárati fúvókat dugult el.
2: Itt van a vasbetonkedítés, és miért nem azt rúgdosom?
3: Igen, de hát volt már ilyen, meg hát az egyik kis robogómon is látszik némi nyom, amikor ott nem gondoltam, hogy ennyire könnyen törik, csak utána rájöttem, hogy a motoros cipőben van ez a kis fém koptató rész, és pont azt találta el, úgyhogy a műanyag és a fém találkozásánál általában a műanyag a vesztes.
2: Amúgy egyébként, mikor nem jön le egy-egy csavar, mert rá van rohadva, hát én ezeket a videókat mutatnám meg a csavarnak, hogy bánsz el dísztárcsákkal és hasonló dolgokkal, egyből eldobnám magát.
3: Azt tudja, és hogy tudjuk ilyenkor emlegetni nem a gyártónak a nemi identitását, meg a nemzetiségét.
2: Igen.
3: Tehát, hogy abban, nem tudom, francia, olasz, német, akármilyen, igen, japán, bármilyen gyárban, ahol összeraktak. És
2: nem ismerjük az anyukájukat, de mindig emlegetjük.
3: Hát ez szegények. Na hát nem fogja emlegetni Nagy Levente, azt gondolom, mert hogy a nyíregyházi gokart versenyző nagyszerű szezon tudhat a háta mögött. Jól szerepel a nemzetközi porondon is, kategóriájában magyar bajnok lett, és ezzel kivívta, hogy ott legyen majd a világbajnokságon ebben a Rotax kategóriában. Portimaóban, Portugáliában rendezik majd egyébként a VB-t, és hát szívből gratulálunk neki. Ő egyébként a Vasvári Pál gimnázium diákja. Azért szerintem menő lehet a suliban, nem? Tehát megérkezik overallba, tudod, mint az igazi ilyen Forma 1-es sztárok, jön hóna alatt a bukós isakkal, stb. Hát,
2: nem gondolom, hogy így érkezik meg az iskolába. De úgy jó elképzelés volt.
3: Pedig reggelente megördülne a kis gokartjával.
2: Nem, hát már most jön az ősz meg a tél, úgyhogy sapka az van rajta, meg a hóna alatt a füzetek.
3: Igen, igen, hát annak idején sokat beszéltünk erről, volt az egyik golfozó srác, aki magántanuló volt, és nála is pont ez volt mindig a tendencia, hogy bejárt egy-két hónapig a suliba, meg próbálta az anyukája felzárkóztatni, de amikor versenyidőszak volt, akkor őt meg gyakorlatilag hetekig, hónapokig nem látták, és az osztálytársa tudod, hogy szétnézte, hát ez ki az új srác? Ja, ő az, aki egyébként csak ritkán jár hozzánk. Igen, nem könnyű a sportolók élete ilyen szempontból, sokat kell utazni.
2: Meg a szülő szülők élete sem, hogy, hogyha kiállnak a gyerek mellett, a tehetsége, akarata, elképzelése mellett, az az egész családot próbára teszi, de hát hány ilyen pozitív próbát láttunk már, miután meg lett a gyümölcse annak, hogy a család berendezkedett arra, hogy igen, a gyereknek ez a sport jól megy, jól áll, szereti csinálni, sikerei vannak benne, utazni kell hozzá,
3: és ez
2: lemondásokkal
3: ez
2: jár.
3: Rengeteg, és az egész család részéről igen. Lemondással jár. Én emlékszem, hogy Závadszky Bálint az említett golfozó esetében például tényleg így működött. Tehát az anyukája tanította, közben mentek az edzőtáborba, akkor ment velük, főzött, mosott, takarított, mindent csinált.
2: Ez mekkora bizalom a gyerek felé egyébként.
3: Abszolút.
2: Ő most
3: Amerikában van egyébként, egyetemre jár, és ott ösztöndíjas golfozó, többszörös magyar bajnok ő is, úgyhogy igen, ez egy komoly dolog, de ugyanezt mondhatnám Fucsovics Mártonra is, hogy 11 évesen meglátni szülőként benne azt a tehetséget, azt mondani, hogy jó, megnyerte most itt a Perec kupát, tehát hogy azért az nem a világ legrangosabb versenye, de az első torna győzelme, és gyerek, kisgyerekként, és akkor feláldozol mindent, gyakorlatilag a gyerek versenyeztetése érdekében, és aztán lehet, hogy eljut arra a szintre, amikor mondjuk felnőttként már nem hozza azt a teljesítményt, mert ott azért már a világ legjobbjai vannak.
2: Vagy amikor úgy dönt, hogy 18 évesen, hogy apa, engem ez már nem érdekel. Hát jó, hát akkor valahogy hazaköltözünk Chicagóból, mert minden pénzünk erre ment el.
3: És az a legnehezebb. És van ilyen, mert minden gyereknél van ilyen. Marci esetében 18 éves koráig például ő nem nyaralt egyedül, mert amiközben a többiek nyaraltak, ő teniszmeccsekre járt, meg edzésre, meg versenyekre. Hozzáteszem, láttam most róla az Instán egy fotót, ő ugye befejezte már az idei szezon sérülés miatt, és egyelőre felfüggesztette a további teniszezést. Láttam róla most az Instán egy olyan fotót, hogy fekszik egy kórházi ágyon, és kezelést kap. Nem tudom, hogy megműtötték-e végül a vállát, vagy nem, de majd utána nézünk, hogy pontosan mi történt, hogy vagy csak ilyen hagyományosabb eljárással pihentetik, kezelik, infúzió, és a többi. Sajnálom nagyon, mert egyébként amikor egészséges volt, akkor jó formában volt, de hát nyilván te is tudod, én is tudom, mind a kettőnek volt már válsérülése, olyankor az ember egy kiló cukrot nem bír felemelni, nemhogy ütögesse a labdát. És hiába szeded a fájdalomcsillapítót, hiába csinálsz bármit, vagy vannak a legjobb kezelések, gyógymódok egy ilyen sportolónál.
2: Valamit nem lehet sietetni. Tehát,
3: hát igen, meg Marci is 30 év fölött van.
2: 34
3: tehát,
2: éves.
3: Tehát azért így abban a korban van már, hogy ez simán előfordulhat. Kővári Bencével viszont nem fordult elő ilyen, mert hogy a nyíregyházi biliárdos bejutott a legjobb 16 közé.
2: Olvastam, igen, ismerősöm.
3: Igen, szívből gratulálunk neki. Nagyon izgult egyébként, hogy élete első világbajnokságára kiutazott, ott volt, ott is nem gondolnád, de a biliárdban igenis nagyon sok fizikai edzés van. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy súlyzós edzés, meg fekvenyomások, meg fekvőtámaszok, de a sok edzésnél nyilván beáll az embernek a nyaka, a válla, a karja, állandóan rádölve az asztalra, és azt mondta, hogy az utolsó két hétben ott már gyakorlatilag inkább azt mondta, hogy jó, engedjük el, annyit gyakoroltam, hogy legalább legyek egészséges, ne fájjon sehol, jöjjön helyre, minden aztán lesz, ami lesz. Hát ez olyan jól sikerült neki, hogy a legjobb 16 közé jutott, feljutott a főtáblára a világ legjobbjai között. Hozzáteszem, a világranglista vezető meg az aktuális világbajnok is az ellenfelei között volt. Tehát nem volt könnyű a sorsolása, bejutott a legjobb 16 közé, és talán ennél is fontosabb, hogy ezzel egy olyan kvótát szerzett, hogy innentől kezdve nem kell kvalifikálnia, nem kell selejtezőt játszania, hanem a következő versenyeken, ha megengedheti magának, nyilván nem olcsó dolog kiutazni különböző versenyekre, akkor automatikusan a főtáblán indulhat, és ott lehet, vagy legalábbis nevezhet. Ráadásul két szponzor azonnal megtalálta, jelentkezett, hogy szeretnék támogatni, mert látják, hogy milyen tehetséges és ügyes, úgyhogy szívből gratulálunk Bencének. Már hazatért Nyíregyházára, most már azt hiszem egy vagy két napja most már visszatért hozzánk a hazánkba, úgyhogy várjuk a következő versenyét, a folytatást, hogy mit tud majd elérni.
2: Nyilván ezért annyi edzés van mögötte, meg az a rengeteg év, amit állandóan fogja a dákót a kezébe, szerintem egy ilyen versenyről miután hazajön, ha csak egy seprűnyelet meglátás összereztük. Semmi hasonlót nem akarok látni.
3: Igen.
2: Kell a pihenés.
3: És úgy, hogy tegyük hozzá, hogy Guinness rekorder, mert igen, hogy megdöntötte tavaly előtt, azt hiszem az egyik Guinness rekordot is, szóval ezt a biliárdot ezt neki találták ki. Én emlékszem arra, amikor ő egyébként a médiában dolgozott, és volt szerencsém az első munkanapjához, hát leült egy olyan srácnak az asztalához, aki már kb. 30 éve volt a szakmában, de ő nem tudta, hogy ott ül egyáltalán valaki, csak úgy kényelmesen leült, és hát oda jött ez a rutinosabb srác, és ennyit mondott neki, mi van, gyík, nem zavar, hogy ez az én helyem? És ránézett, hogy bocsánat, a legjobb haverok lettek. Tehát utána pár perc múlva, mutasd az órád, milyen Igen, na kiderült, hogy két óramániás, amikor találkozik egymással.
2: Zsolti volt a másik?
3: Nem, Zsolti, Tibinek hívták, de hát onnantól kezdve a legnagyobb haverok voltak, és hát kicsit olyan volt, mint hogyha nem is tudom, volt közöttük jó néhány év korkülönbség, de mint hogyha a Tibi lett volna a mentora. Hát most büszke lenne rá, hogyha hallaná ezt a hírt, hogy Bence mit ért el. Sajnos Tibi már nincs közöttünk. Úgyhogy szívből gratulálunk Kővári Bencének, és sok sikert kívánunk.
2: Hajrá, itt tovább. Igen, figyelemmel kísérjük azt, hogy hova visz az utad, és hogy milyen eredményekkel jársz. Gratulálunk még egyszer. Laci, neked pedig köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Srác, akinek kitörtek a fogai a szánkó versenye, megvan neked ez a stand-upos történet?
2: Ez nincs.
1: Na, a srác az ment szánkó versenyen, összetörte magát úgy, hogy kihullottak elől a fogai. Másnap meg lett volna a személyigazolvány fotózása, ahova menni kellett. És mondta, hogy, hogy nem tudták, hát most mosolyogni kellett, hogy valami, és ott elől meg nincs fog, de az ő apukája feltalálta már 1978-ban a Photoshopot, mert fogta, és a hipós üveg akkor még nem szürke volt, hanem ilyen sárgás, mint egy fog, abból kivágott egy ilyen kis vékony szalagrészt, és oda tette a fogának a helyére, és még filctollal rajzolt bele csíkokat is, tehát amikor mosolygott, akkor úgy tűnt, mintha tényleg lenne foga. Hát apró szépségkép, hogy a halál fáj meg ott látszik. Úgyhogy igen, hát na, voltak akkor megoldások. Nem tudom, egyébként rengeteg hülyeséget látsz. Pont ezért, mert a VD40-nek szerintem a 382.000 felhasználási lehetősége, az még azért keveset is mondtam. Az mindenre jó. Tehát, és mi be is mutatják, hogy mi mindenre jó.
2: És aki megveszi a fáradtságot, ki is próbálja, aztán igen, vagy bejön, vagy nem.
1: A másik ilyen kedvencem a főzőműsorok a YouTube-on, ott meg tele van ilyen, hogy 3 perc alatt isteni finom ételt csinálhatsz, és nem kell hozzá, csak krumpli.
2: Annyi, hogy azt a 1,5 órát kivágtuk belőle, igen, amíg sült, fő.
1: Na, hát azt szó szerint. Igen. És akkor megnéztem a videót, és mondtam, hogy hát jó, kell hozzá krumpli. Meg egyébként kell még hozzá körülbelül 6 összetevő, mert azt ugye elfelejtette a címben mondani, meg azt is, hogy nem 1,5 perc alatt készül el, meg nem így, meg nem úgy. Nyilván van olyan, ami beválik. Tehát például kipróbáltam én is, már nem emlékszem pontosan, mi volt a recept, de hogy kell megfőzni a főtt krumplit a mikróban 1 perc alatt. És úgy, hogy lejön a héja is, és gyakorlatilag kész főtt krumplit kapsz. Vagy hogyan lehet 1 perc alatt főtt kukoricát csinálni, úgy, hogy benne van a héjában, meg mindenben, beteszed a mikróban, és 1 perc alatt főtt kukoricát lesz.
2: Egyébként a szakembereknek ez a rémálma, amikor valaki úgy nyit, azzal nyit, hogy hát de az AI, hát de a ChatGPT, hát de a YouTube-on.
1: Hát de a TikTok.
2: Hát
1: de
2: igen, és akkor igen, mikor az autószerelőnek mondja, hogy hát ez miért volt 2,5 óra?
1: Ja.
2: A YouTube-on néztem, 15 perc alatt
1: hát
2: kész volt.
1: Hát ne is mond, de hát a YouTube-on minden egyes futómű alkatrészt egy szemvillanás alatt kicsavarnak. Tehát ez nagyjából, ez a, oda megy egy maximum egy csavarhúzóval, vagy bármilyen, szépen kicsavarja, kész. Na nálad ott bukik meg a történet,
2: rá van rohadva,
1: hogy rámész, és úgy rá van rohadva, hogy már elforog a csavar, már nem jön le, már lekapja az élét a csavarnak, ha csillagcsavarhúzós, akkor a közepe megy ki. Tehát körülbelül 1,5 órát azzal szenvedsz, hogy azt az egy csavart valahogy kiszed onnan.
2: És azt, hogy leszeded, még azzal se kezdted el tulajdonképpen a folyamatot.
1: Semmit, még azzal csak az. Közben rájössz, hogy ó, kiszúrtál egy nem tudom milyen gumitömítést, majd az is kell egy másik,
2: még ez. Patent, igen,
1: elrepült, mert pontosan, igen, igen, tehát hogy az oda van rakva, egyszer oda volt rakva, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, aztán nem jön le, de ezt nem látod a YouTube videón, hogy ott bénázik, illetve nem igaz, mert van egy srác, pont egy debreceni srác, ő ezeket beszokta rakni. Pisti, hát én imádom egyébként, ő Finnországban él, és van egy rovat, hogy Pisti szerel, de most már nagy üzemben egyébként autószerelőként dolgozik, úgyhogy az eredeti szakmája az pék.
2: Tehát,
1: hogy
2: pék, de YouTube-ról megtanulta.
1: De megtanult hobbiból otthon szerelgetni, és Finnországban nem kellett hozzá külön vizsga, meg semmi, nyitott egy kis műhelyt, és néha azt úgy azért szoktam nézni, mert tudok vele azonosulni. Tehát amikor odáll, és elkezd egy autót szerelni, és akkor így azt látod, hogy ő is ugyanúgy szenved a csavar leszedése, nem vágja ki, hanem nem igaz, hogy miért nem jön le, mert hogy az a így meg úgy meg, és akkor így.
2: Drága, állod. Mit nézel másfél óra, csak káromkodás hallok.
1: Igen, és azt mondom,
2: hát Pisti nem tudja leszedni a csavart Finnországban.
1: Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: És azért érdemes holnap elindulni már Walesbe, mert holnap után lesz az a bizonyos révbuli, amire elvileg ingyen regisztráltatok, és kiválasztottak benneteket, ugyanis egy rekordkísérlet lesz
2: kis nap múlva. Tamási biztos oda megy a révbulira.
1: Mama, így jól vagyok?
2: Mi az a rév? Jó, tudod, azt, aki ki szokott kötni, nem?
1: Nem tudod, ami ott mindig, aminek elsőbsége van, te az hév. Az más. Igen. Szóval egy óriási révbuli kerekedik ki. 420 méterrel a felszín alatt, ugyanis egy föld alatti kamrában lesz majd mindez. Ez egy rekord kísérlet, a neve, hogy a világ legmélyebb révje, vagy valami ilyesmi.
2: A hangfalakat akkor le kéne vinni 400 méter mély, lenni egy barlangrendszerbe, és le kéne kúszni meg, stb.
1: Első kérdésem.
2: Kikerekedne a szemed?
1: Van-e londiner kocsi, lift, mozgó lépcső, serpa, bármi? És nem, hanem azt mondaná a szervező, hogy azok nincsenek, viszont vannak lépcsők, a barlangi kalandvezetők lekísérnek a sötét bányászlépcsőkön. Igaz, lesznek majd elárasztott járatok.
2: Kimondottan jót tesz a keverőpultnak.
1: Igen, kötélpályákon, illetve sziklafalon való leereszkedéssel kell majd megközelíteni a táncteret. Eleve egyébként egy normális este után nemhogy nem tudsz feljönni, öt lépcsőt nem tudsz megtenni. Nem tudom onnan, hogy fognak feljönni. Hát vagy mindenki ott alszik.
2: Csak kimegyek, szívok egy kis friss levegőt. Aha. Hát akkor most másszál fel, még egyszer nem jössz vissza.
1: Hol van a dohányzó? Hát 420 méterre.
2: A füst felfelé száll. Meg hát ott elkezd bömbölni a zene, nem tudom, mennyire tesz jót. Egyrészt van egy akusztikája egy barlangnak, tehát az biztos, hogy visszaverődik. Onnan kettő, hogy mennyire biztonságos mindez, mert egy kis révzenét elkezdesz, ez a tusz-tusz-tusz zenét.
1: Keresek neked révzenét? Na, csak valami, el tudjuk képzelni.
2: Valami keményet.
1: Miska bácsi is el tudjuk képzelni, mire váltott jegyet.
2: Miska bácsi hajdonálnáson. Szegények most mindannyian fejes.
1: Hány Miska bácsi van?
2: Igen, anyukám engem nem viszel oda.
1: Hát most így beírtam hirtelen, hogy révmix, aztán nézzük, hogy mit dob ki. Hát ez még annyira nem erős.
2: Cosmix a házban.
1: Na mondjuk egy... Na, 420 méter mélyen azért... Na, hát valami
2: ilyesmire kell számítani. Jó, ez egyébként hallgatni egész éjszaka.
1: Ez a refrénje volt, hogy itt mondta, hogy mennyire szereti.
2: Igen, énekeljünk együtt.
1: A klipjében itt csókolóztak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Képlet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Visszakapja etikai jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Továbbra is letartóztatásban marad a volt kulturális miniszter. Két héttel később válnak hozzáférhetővé az ügynök akták. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, és visszakapja etikai jogköreit az orvosi kamara. Az országgyűlés elfogadta az egészségügyi szakmai kamarákról szóló módosítást, amely nagyobb beleszólást ad a kamaráknak a szakmai döntések előkészítésébe is. A törvényt korábban a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte, ezért az átmeneti szabályokon változtattak, hogy a kamarai visszalépés miatt senki ne essen ki az egészségügyi ellátásból. A parlament végül 138 igen és 50 nem szavazattal fogadta el a módosító javaslatot. Továbbra is börtönben maradt Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, miután a kecskeméti törvényszék elutasította az ő és védője fellevezését. Hankót a nemzeti kulturális alap pénzeivel összefüggő ügyben gyanúsítják, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel. A nyomozás több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás felhasználását vizsgálja. Hankó korábban tagadta a terhére rótt cselekményeket. Újabb három vezetőt választott meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Titkos szavazáson Ötvös Károly lett a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli elnök helyettes. Mindhárman 139 szavazatot kaptak, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Az MBVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztus végén megválasztotta a parlament. A hivatal szeptember végétől folyamatban lévő bűnügyeket is saját hatáskörébe vonhat. Szakáligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai, de a barbershopokban végül nem csak a frizurát, hanem a számlaadást is alaposan megvizsgálták. A baranyai ellenőrzések során több súlyos szabálytalanságot is találtak. Egy belvárosi üzletben a vállalkozó a szolgáltatás után sem nyugtát, sem számlát nem adott, ráadásul nyugta és számlatömbje sem volt. Egy másik barber ugyanott adott bizonylatot, de az adószámát már egy éve törölték. A harmadik ellenőrzött szolgáltatónak pedig soha nem is volt adószáma. A nyugtaadás elmulasztása akár 2 millió forintos bírsággal és üzletbezárással is járhat most. Lezárult a Magyarországgal szembeni uniós jogállamisági eljárás. Újabb akadály hárult el a befagyasztott források előtt. A mostani döntés mintegy 4,2 milliárd eurót érint, és az Erasmus program korábbi korlátozásainak megszüntetését is lehetővé teszi. Magyarország ugyanakkor 2024-ben és 2025-ben összesen több mint 2 milliárd eurónyi támogatást már végleg elveszített, mert azok felhasználási határideje lejárt. A tervezetnél két héttel később válnak nyilvánossá az ügynök akták. Az országgyűlés döntése szerint október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az állambiztonsági iratokat. A parlament kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárati

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Lennék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Csak egy új tagot választott meg a parlament a média tanácsba. 5 évre visszamenőleg is vizsgálhatják a gyanús vagyongyarapodást. 2027-től korlátozzák a nagy összegű készpénzes vásárlásokat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Csak egy új tagot választott meg kedden az országgyűlés az NMHH média tanácsába. A Mi Hazánk jelöltje Radecki András 189 igen szavazattal került be a testületbe, és le is tette az esküt. A Fidesz által jelölt Szabó László és a KDNP Spindrok Ferenc viszont ismét nem kapta meg a szükséges támogatást, ezért helyettük új jelölteket kell állítani. Radecki András azért került a parlament elé, mert Tóth Máté lemondott média tanácsi tagságáról, miután a Mi Hazánk elnökévé választották. Olyan vagyon is elkobozható lehet, amelynek tulajdonosa maga nem követett el bűncselekményt. Az igazságügyi tárca új javaslata szerint akkor kerülhet erre sor, ha valaki bűnszervezetben résztvevő személytől jutott vagyonhoz, és annak értéke kirívóan nincs összhangban az igazolható jövedelmével. Az érintett vagyon az eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett javakra is kiterjedhet, és bizonyos esetekben a bizonyítási teher is megfordulhat. A módosítás uniós vagyon visszaszerzési szabályok ültetne át a magyar jogba, és a szervezett bűnözés elleni fellépést szigorítaná. Szigorúbb szabályok jönnek a gyerekekre káros tartalmak és hirdetések ellen, miután az országgyűlés megszavazta a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A módosítás korlátozza a pornográf, szexuális erőszakot vagy kizsákmányolást népszerűsítő tartalmak elérhetőségét, és szigorítja a műsorok korhatár besorolását is. Közterületen nem jelenhetnek meg olyan politikai vagy kereskedelmi hirdetések, amelyek súlyosan károsítják a 18 év alattiak lelki és érzelmi fejlődését. Változik a kórházban maradt gyerekek ügye is. A gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül kell elkészítenie a helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Újra több pályakezdő filmes előtt nyílhat meg az út a gyártási támogatásokhoz. A Nemzeti Filmintézet kibővítette az inkubátor program pályázói körét. A 2025-ös Pitch Fórum nyertesei mellett azok az alkotók is jelentkezhetnek, akik a korábbi években már nyertek, de végül nem kaptak lehetőséget gyártási pályázat benyújtására. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a cél az inkubátor eredeti küldetésének helyreállítása, vagyis a fiatal tehetségek és az új filmes hangok támogatása. Az NFI új elnök vezérigazgatóját egyébként várhatóan október végéig választják ki. 10 000 eurónál húzza meg az Európai Unió a nagy összegű készpénzes vásárlások felső határát 2027 nyarától. Az új pénzmosás ellenes szabály szerint kereskedelmi ügyleteknél legfeljebb ekkora összeget lehet majd készpénzben fizetni vagy elfogadni, és a limit több részletre bontással sem kerülhető meg. A szabály ugyanakkor nem tiltja a készpénz otthoni tartását, és a magánszemélyek egymás közötti ügyleteire sem vonatkozik általánosan. Magyarországon egyébként már most is érvényben van egy 1,5 millió forintos készpénzes korlát bizonyos vállalkozások közötti fizetéseknél.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadéka jelzés alapján nem valószínű. Délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

2026-os foci VB himnusz a Shakirától, ez volt a Die Die. 6 óra 41 perc van, és melegfront jellegű tünetek előfordulhatnak a mai napon. Sőt, az is előfordult, és többen is fotót küldtek, hogy néhol azért vételkörzetünkben volt némi lefagyás, vagy ha nem is nevezhető lefagyásnak, de valamilyen filmrétek azért keletkezett a szélvédőn, ami melegítést, óvatos kapargatást, esetleg fújkálást eredményezett, úgyhogy kapargatós lesz a ma reggel, több helyen is. Egyébként nyugodt őszi idő várható 15-16 fokkal. Sajnos súlyos baleset történt, most jelezték nekünk, Lacinak köszönjük a debreceni infóját. A 47-es számú főút bevezető szakaszán történt egy súlyos baleset, a Vértesi út vasúti átjáró közelében vonatgázolt el egy embert, a katasztrófavédők már ott vannak. Szóval óvatosan közelítsétek a helyszínt. Mindezt tehát Debrecen a 47-es számú főút bevezető szakaszán történt vonatgázolás. Kassai út, Jánosi út, kereszteződés, itt pedig nem működnek a jelzőlámpák. Aztán, hogy a többi helyen vételkörzetünkben mi történik, azzal kapcsolatban ti is üzenhettek, 0623163000, és Katitól megjött egy másfél fokos levegőhőmérséklet, az autója, mutatója, legalábbis erről a tanúbizonyságot. Igen, az már mondjuk egyébként pont elég ahhoz, hogy legyen némi lefagyás. Szóval pár perccel korábban érdemes kimenni az autóhoz, hogyha a szabad ég alatt pihent. Na, kérem szépen, ma egyébként Helin névnap van, úgyhogy őket ne felejtjétek felköszönteni. És hát ne feledkezzünk meg a régi nagy dalokról sem. Azóta, hogy ezt először hallottuk, eltelt 14 év, itt van Nicki Minaj, emlékszel még rá? Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Csak jó zene ez a Sunshine FM. 2005-ben jártunk Natasha Bedingfield-el, ez volt az Unreturn, ez pedig még mindig a keltető, 6 óra 52 perc van. Közben persze jönnek azért a fotók, üzenetek, Viberen, köszi. Kata több fotót is küldött már, azért az autója hőmérője például helyenként 1,5 fokot, de például Nagyhalász belterületén 0 fokot mért. Petra is kivette a részét ebből, 0,5 fok, amikor a kocsit indított a Nyírtelken. És hát van egyéb úti információnk is, Nyíregyháza, Mező utca, Tokaj út, szintén Petrától, a busz megállóban villogó mentő és rendőrautó vélhetően egyébként rosszul lét miatt értesíthették őket, de hogyha lesz bővebb információnk, akkor mindenképpen szólunk, szóval nem sokára kiderítjük, hogy mi történt. Tehát Nyíregyháza, Mező utca, Tokaj út, ott a busz megállónál villogó mentő, illetve rendőrautó. Sajnos mindkettőre szükség van. Debrecenben is, ugyanis súlyos baleset történt a 47-es számú főút bevezető szakaszán. Itt a Vértesi úti vasúti átjáró közelében történt vonatgázolás, és a katasztrófa védők is ott vannak már, úgyhogy óvatosan közelítsétek a helyszínt, illetve Debrecenben a Kassai út, János út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Szóval legyetek résen figyelmesek és türelmesek ma reggel is. És mint mondtuk, helyenként azért fagyott, úgyhogy elképzelhető, hogy szélvédő kapargatással indul a reggel. Na nem baj, egy kis testmozgás ránk fér, főleg, hogyha jó zene is van hozzá, mint például itt van Teddy Swims.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes utazást kívánunk mindenkinek. Debrecen területéről pedig már is jön némi információ Horváth László gépjármű szakoktatótól. Melyek ezek? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megvan még a Balmezúdárosi út kivezető szakaszán a vízmű által kreált építési terület, valamint a Böszörményi úttal a Nádor utcáig a külső forgalmi sáv végig le van zárva. Ott nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk és tartjuk be a közlekedési szabályokat. A bejövő útszakaszok közül talán kiemelném a Mikepértyi utat, teljesen beállt a Mikepértyi út forgalma a nagyállomásig, illetve a nagyállomástól a BEM térig terjedő szakaszon. Hát nagyon nagy figyelmet és türelmet kérek mindenkitől, és balesetmentes kívánok mindenki számára.
2: Köszönjük szépen, László, minden jót, jó utat!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép tapot kívánok mindenki számára!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Bővült az emlődaganatos nők támogatott kezelése. Tárkányi Zsolt bírálja a Fórum 2 terveit, az önkormányzat pedig egyeztetést sürget. Bírság járhat a megtévesztő zöld ingatlan hirdetésekért. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Fontos változás lépett életbe az örökletes emlődaganatra hajlamos nők kezelésében. A társadalom biztosítás már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozhatja. A lehetőség azokat érinti, akiknél igazolt genetikai eltérés mellett az egyik emlőben már rossz indulatú daganat alakult ki. A másik, még egészséges emlő eltávolításával pedig csökkenthető egy későbbi daganat kialakulásának kockázata, a NEAC a rekonstrukciót is támogatja, akár implantációt, akár saját szövet felhasználásával. Az örökletes hajlam az emlődaganatos betegek mintegy 5-10%-át is érintheti. Komoly vita alakult ki Debrecenben a Fórum 2 beruházás és a Csapó utca jövője körül. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő szerint a jelenlegi tervek leszűkítenék a közterületet, nehezítenék a kerékpáros közlekedést, ezért a beruházás felülvizsgálatát sürgeti. Debrecen önkormányzata ugyanakkor most azt közölte, a Fórum 2 építési területen belül megvalósítása engedélyezett, de a régi és az új bevásárló központ összeköttetéséről, valamint a Csapó utca közösségi térként történő fejlesztéséről még nincs megállapodás. A városvezetés szerint a Csapó utcát nem lehet alárendelni a beruházásnak, annak teljes értékű közösségi térként kell megmaradnia. Több mint 33 millió forint értékű adózatlan cigarettával menekült a NAV elől egy tiszagyulaházi férfi, majd felborult az autójával. A vád szerint a férfi még 2025 májusában Budapest környékén szerzett be zárjegy nélküli dohányárut, és hazafelé tartotta az M3-as autópályán, amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani. A sofőr azonban gyorsítani kezdett, majd az M30-as autópályán balesetet szenvedett. A járműből 13.200 doboz cigarettát foglaltak le. A Hajdúböszörményi járási ügyészség most pénzmosással vádolja a férfit, és végrehajtandó börtönbüntetést is indítványozott. November 5-ig pályázhatnak a debreceni fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíj 2027-es fordulójára. A program a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók és továbbtanulás előtt álló középiskolások felsőoktatási tanulmányait támogatja. Az A-típusra a már nappali tagozaton tanuló egyetemisták jelentkezhetnek, amíg a B-típus a 2027-ben felsőoktatásba készülő fiataloknak szól. A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a részletes kiírás pedig Debrecen város honlapján is elérhető. A jelentkezési határidő november 5-e. Már nem elég egyszerűen zöldnek nevezni egy lakást vagy irodaházat. Szeptember végétől ugyanis minden környezeti állítást adatokkal is igazolni kell. Az új fogyasztóvédelmi szabályok szerint az olyan kifejezések mögött, mint az energiahatékony, karbonsemleges vagy net zero, mérhető műszaki teljesítménynek vagy hiteles tanúsításnak kell állnia. Ha egy hirdetés a valóságnál kedvező képet fest egy ingatlan környezeti teljesítményéről, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a gazdasági versenyhivatal is eljárhat. A szabályszegő cégekre bírság, sőt, akár közbeszerzési kizárás is várhat. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Öveket becsatolni, szélvédőt lekaparni, kissé helyenként fagyott, úgyhogy szélvédő kapargatós reggelre ébredtünk. Pontosan 4:80, jelenleg térségünkben több helyen is még 0-1 fok közeli állapotok. Egyébként melegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak. Egyelőre viszont a következő napokban hasonló lefagyásokra nem kell számítani, mert már a hajnali hőmérsékletek 7-8 fokig is emelkednek. Napközben általában a hét folyamán, mint ahogy ma is, 15-16 fok lesz. Ami pedig az utakat illeti, a csúcsforgalom az elindult szinte mindenhol. Debrecenben érdemes óvatosabban közlekedni, például a Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésénél, ahol is felmarták az útszakaszt, és hát nagyon nagy a szintkülönbség a két út között. A Balmazújvárosi út 10-szánál a kivezető szakaszon a külső sáv lezárva, 30 km/h sebességkorlátozás mellett lehet haladni, és szintén Debrecenben a Böszörményi úton a Nádor utcáig a külső sáv végig zárva. A nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyházán a körforgalom építésénél, a Vasvári Pál utca, Stadion utca csomópontjánál, úgyhogy erre is érdemes lehet odafigyelni, jó előre felkészülni, akár 5-10-15 perccel hamarabb elindulni. Főleg, hogyha Kótaj nyírszőlős irányából Nyíregyházára tartanátok. Aztán ma reggel kaptuk egy súlyos balesetről egy információt, egy beszámolót. Debrecen 47-es számú főút bevezető szakaszán a Vértesi úti vasúti átjáró közelében gázoltak el egy embert. Katasztrófa védők is a helyszínre érkeztek. Aztán a Kassai út, Jánosi út kereszteződésében pedig nem működnek a jelzőlámpák, mindez Debrecenben. Hogyha neked is van egy jó útinfód, akkor azt várom előre is. Köszi, 0620-316-3000.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. NEK, mert minden nézőpont pont kérdése.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló. Fit percek a Sunshine FM-en.
3: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
4: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Külön adót vetne ki az olajcégek extra profitjára a benzinkutas szövetség. Környezetvédelmi jogsértés miatti beruházások is megakadhatnak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Szigorúbb szabályok jönnek a gyerekekre káros tartalmak és hirdetések ellen, miután az országgyűlés megszavazta a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A módosítás korlátozza a pornográf, szexuális erőszakot vagy kizsákmányolást népszerűsítő tartalmak elérhetőségét, és szigorítja a műsorok korhatár besorolását is. Közterületen nem jelenhetnek meg olyan politikai vagy kereskedelmi hirdetések, amelyek súlyosan károsítják a 18 év alattiak lelki és érzelmi fejlődését. Változik a kórházban maradt gyerekek ügye is. A gyámhatóságnak legfeljebb 8 napon belül kell elkészítenie a helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Kevesebb ügyintézéssel közlekedhetnek 100 km/h sebességgel a megfelelő autóbuszok az autópályákon és az autóutakon is. Október 10-től egyszerűsödtek a tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok. Az üzemeltetőknek már nem kell minden műszaki vizsga után újra végigvinniük a teljes engedélyezési eljárást. A korszerű megfelelő uniós jóváhagyással rendelkező járműveknél a gyártó vagy a vezérképviselet igazolása is elegendő lehet. A változás kevesebb adminisztrációt és kisebb költséget jelenthet a busz üzemeltetőknek. Külön adóval csapolná meg a nagy olajcégek extra profitját a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint a magas üzemanyagárak és a nemzetközi helyzet jelentős többletnyereséget hoz a nagy olajvállalatoknak, miközben a kisebb benzinkutak, fuvarozók és kistermelők egyre nagyobb költségekkel küzdenek. Az FBS most azt javasolja, hogy az új adóból befolyó pénzt többek között a tömegközlekedés, a független kutak, a kistermelők, valamint az élelmiszerek és egészségügyi termékek szállításának támogatására fordítsák. A szövetség péntekre nyilvános egyeztetést is szervez a MOL kampusz elé. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának ügyében. A GVH közlése szerint a hatóság korábban nem kapott hivatalos jelzést sem magyar állami szervektől, sem uniós intézményektől a projekttel kapcsolatban. A hivatal elnöke azonban az uniós forrásvesztés kockázata és a közérdek védelme miatt elrendelte a beruházás körülményeinek feltárását. A GVH most azt is közölte, hogy egyelőre csak a sajtóból értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzájuk fordulna az ügyben. Hivatalos megkeresés eddig nem érkezett. Milliárdos bírságokkal sújthatják a jövőben a súlyosan környezetszennyező nagyvállalatokat. A kormány jelentősen szigoríthatja a környezetvédelmi szabályok megsértésének következményeit, hogy a büntetések a nagy ipari cégek számára is valódi visszatartó erőt jelentsenek. A kabinet korábban már döntött a környezeti felelősségi rendszer és a szankciók megerősítéséről, és az építési szabályokat is szigorított. tartották. Jogsértés esetén egy beruházás engedélyezése akár hónapokra is megakadhat. A mostani intézkedések célja, hogy a környezetvédelmi szabályok megszegése komolyabb pénzügyi és működési következményekkel járjon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
5: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 392, az euró 365 forint, az angol fontért 432 forintot, az amerikai dollárért pedig 326 forintot kell fizetni. Ma hűvös, változóan felhős őszi idő várható a térségben, időnként rövidebb napos időszakokkal, számottevő csapadéka jelzés alapján nem valószínű. Délután 16 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, itt a Sunshine FM. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van, megjött Danku Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, szavaz Gabikám.
0: Egy döbbenetes videót láttam most, nemrégiben történt Dunaharasztiban. Az éjszaka kellős közepén a Toyota sofőrje, egy idős ember, hogy hölgy vagy úr, az most nem derült ki egyelőre. Szembesrávban közlekedett, talán láttunk már ilyet, de hogy kivilágítatlanul az éjszaka közepén szembe menni a forgalommal, na az mondjuk borzasztóan veszélyes.
1: Képzeld el, volt egy ismerősöm, aki a kis Renault Megánnyából Twingót csinált pont ennek hatására, ugyanis megálltak a vasúti sorompónál, leállította az autót, ő is, a szembelévő is leállította, illetve hát a mögötte álló sorban is néhányan, mert többet kellett várni, vagy hosszabb idő volt, és szilveszter napján történt ráadásul, és aztán elindultak az autók, és az egyik elfelejtett visszakapcsolni a világítását, miután leállította az autót, és elkezdte előzni a sort. Ő megment nyilván, egyenesen, és hát az utolsó pillanatban vette csak észre, hogy ott valaki előz lámpad nélkül és minden nélkül, úgyhogy hát frontálisan ütköztek, és aztán komoly sérülések lettek. Egyébként én nem tartom ezt egy jó ötletnek, hogy éjjel-nappal mindig világít a belső világítás az újabb autókban, gyakorlatilag nem tudod, hogy mikor kapcsoltad fel a lámpát, mert akkor este sötétben, ha nem látod a kilométerórát, nyilván eszmélnél, hogy ja, hogy nem kapcsoltam fel a lámpát. De így viszont sokszor, nagyon sokszor látom azt a városban is, nyilván ott, ahol van közvilágítás, nehezebb is észrevenni, de hogy lámpa nélkül közlekednek, és abban a hiszemben, hogy fel van kapcsolva, mert vagy automata funkcióra állítja, vagy pedig úgy, hogy belül így is úgy is világít a műszerfal, és azt hiszi, hogy kívül is világít.
0: Oké, de hogyha mondod, hogy új autó, és a belső világítás automatikusan megy, akkor az azt feltételezi, hogy akkor van legalább egy nappali menetfény.
1: Nem automatikusan, mindig megy. Tehát, hogy én ezt nem is értem, hogy ez miért jó, hogy világít a műszerfal, ha ráadod a gyújtást azonnal. Tehát minden, szinte minden autóban.
0: Oké, de az nem úgy van, hogy akkor már azokban az autókban van nappali menetfény?
1: Igen, de nem csak ezekben, a 2000 éves, 2000 év elején gyártott autókban is belül világít a műszerfal, de még nincs nappali menetfény. Úgyhogy nem tudjuk, hogy itt milyen típusról volt szó, de
0: ez egy Toyota Yaris volt, ránézés egy régebbi, itt nem előzésről van szó, ezt abból látom, hogy készült egy videó, két fiatal srác, mikor kiszúrta, idős nő Dunaharasztiból, kiszúrta, hogy a menetirányjal szemben közlekedik világítás nélkül, a legnagyobb nyugalommal, ez az idős nő, elkezdték követni a srácok, videóra vették, és közben pedig már a rendőrséget értesítették is, ugyanis attól tartottak, hogyha nem lenne az elég, hogy a szembejövők folyamatosan kerülgetik meg, dudálnak rá, és ő ugyanúgy haladt tovább, lassítás.
1: Még a szembelévő sávba ráadásul.
0: Szembelévő sávban haladt.
1: Az úgy parád.
0: Igen, tehát ez nem előzés volt, a teljes nyugalommal, a legnagyobb természetességgel, miközben mindenki kerülgette, na és attól tartottak a fiúk, hogy a hévvel párhuzamosan haladt, hogy előbb-utóbb rá fog hajtani a sínre, ráadásul a hév pont ment is mellette, és többek között ettől is tartottak, ha az nem lett volna elég, hogy a szembejövőknek folyamatosan kerülniük kell. Még szerencsé egyébként, hogy végig egyébként ezen a szakaszon van közvilágítás, tehát valamennyire azért látszott. Uh-huh. Meg egy ezüstszínű autóról van szó, talán kicsit látványosabb lehetett, és miután a srácok megállították, mert végül is kikényszerítették belőle, hogy álljon meg, az idős nő nem értette, hogy mi a bajuk. Uh-huh.
1: Igen, nekem is volt, hogy villogtattam, mindent csináltam, dudáltam, és nem értette a srác, integetett. Viszont mondtam, hogy de hát hátul sincs lámpád, elől sincs lámpád, nem lát, de hát kivilágított területen haladt, pont a Kassai úton, azt hiszem, a Debrecennek az egyik fő utcáján, és mondtam, hogy de hát nem igaz, hogy nem látja. Na akkor eszmélt, amikor elhagyta a Debrecen táblát, és jött a tök sötét országút, és akkor rájött, hogy miért villogok, miért integetek, stb., és akkor már visszaintett. De hát úgy tettünk meg nem tudom hány kilométert. Van egy másik úri ember, ő meg szembe ment már megint a forgalommal, ezt se értem, hogy
0: ő már megint?
1: Az autópályán, igen, tehát már nem először mennek szembe, vannak, akik kilométereken keresztül, és megint van egy ilyen is, úgyhogy ezt se értem. Néha egyébként tényleg megtévesztők, azt mondják, hogy nagyon jól ki van táblázva, hát nem tudom, van, amikor ugye a nyíl mutatja, hogy merre kell menni, de ott van hogy egy behajtani kilós, meg stb. Néha tényleg elég zavaró az a tábla halmaz, ami ott van, de általában úgy vannak kialakítva a felhajtók, hogy nem is nagyon tud szembe behajtani. Tehát, hogy ez a...
0: Ó, azért megoldod. Meg ezek a visszatolatások, mert volt ilyen is.
1: Visszafordulok, mert a következő, elhagytam a kihajtót, és aki visszamegyek az első kihajtóig,
0: De... Úgyhogy közben mögötted legalább 130-al jönnek, és erről vannak videófelvételek is, és vannak tömegbalesetek pont emiatt. Miután ott mindenki a környéken összetörte magát, a főhős az visszatolatott, és szépen elhagyta az autópályát.
1: Másik fontos információ, Nyiradony környékén mindenki nagyon vigyázzon, mert volt szerencsém arra járni, és ott azért nagyon sok őz, szarvas van az erdőben, és hát ilyenkor fokozottan figyelni kell. Nem tudom, hogy lehet őket elkerülni, fényes nappal, esti szürkületben, tök mindegy, most nekik jönnek egymás után, és nem egy, nem kettő, hanem van, hogy 3-4 is követi egymást, úgyhogy ott az erdő környékén, de ugyanígy például a nagy erdő környékén, Pallagnál, Nyíregyházan a Sóstói erdőnél, a nyugati elkerülőnél, tehát több helyen is volt most vadgázalás, illetve lefotózták, levideózták, hogy szarvasok, őzek kelnek át az úton. Nagyon baleset veszélyes.
0: Még mindig üzekedés lenne?
1: Nem vagy? Tudom, mi van ilyenkor, de hát meg vaddisznó, az meg ugye, talán a legszörnyűbb, mert hatalmas tömeg, meg minden, de még egy nagy szarvast elütni sem egy leányálom, de nem tudod kikerülni, tehát a hiába ki van rakva a tábla, mennyivel menj? Igen, tehát hogy 30-40 nem menj, vagy hogy, és akkor esetleg meg tudsz állni, de hát olyat is láttunk, hogy nekiugrott oldalról a kocsinak, azt aztán végképp nem tudod kikerülni. De nekem a
0: azért kell gyorsabban menni. Azt mondják egyébként, hogy ilyenkor érdemes 200-zal menni, mert akkor a szarvas mögéd ugrik.
1: Igen, de nekem a hétvége legfelháborítóbb esete az volt, hogy az egyik motorost megbüntették, azért, mert egy bevásárlóközpont parkolójába beparkolt, és aztán utána rájött, hogy hát ott rányíthatják a motorra az ajtót, meg nem állt túl jó helyen. Gondolta, hogy arrébb tolja egy kicsit, nem volt nála már a sluszkulcs sem, a zsebben volt, meg stb. Nyilván már akkor lecuccolt, fogta, arrébb tolta a motort, és 52.000 forintra megbüntették, mondván, hogy nem viselt bukósisakot. És mondta, hogy de hát én csak toltam a motort. Nem, a KRESZ szabály szerint, ha fogja a kormányt és az úttesten tolja, akkor viselnie kellene bukósisakot, mert az a jármű vezetésének minősül. Hát milyen jó indulat kell a rendőr részéről, hogy ezért 52.000 forintra megbüntesse. Mi lesz a következő benzinkúton? Sisakban kell tankolni? Mert megbüntetnek? Vagy hogy? És egy jogász megmagyarázta, hogy tulajdonképpen a KRESZ előírásainak így megfelelt a büntetés. Hát ezt nehezen tudtam, nem csak én megemészteni, az egész motoros társadalom, hogy akkor ez így most, ez vicc. És akkor azt mondták, hogy nem, ha tolod a motort, mert lerobbant, akkor is fel kell venned mostantól a bukósisakot. Hát aki tolt már 200 kilós motort, mondjuk 40 fokban, hát kívánom neki, hogy akkor bukósisakban tolja. Nekem ez ilyen valamiért büntessük meg történet. Valaki egyébként hozzáírt, hogy a parkoló viszont elméletileg nem közterület, hanem az a magánterülete az áruháznak, tehát ott meg nem lett volna talán jogszerű az igazoltatás, mert mi lesz legközelebb az udvarodon, ha tolod a motort, hogy meg akarod mosni, akkor is megbüntetnek?
0: Azért maradtam csendben egyébként, mert élő adásban vagyunk, és nem tudok mit mondani, hogy ne bántsam meg a rendőröket, ezért maradtam csendben, mert ugye csak bántó hát
1: nem a rendőröket, mondani. Ezt az egy rendőrt.
0: Hát vagy azt a rendőrt, tehát, igen, nyilván nem akarok általánosítani semmiképpen sem.
1: De egyszerűen annyira nem életszerű a történet, és mondom, elméletileg a jogászt megkérdezték, hogy ez most komoly, és tényleg, és az volt a válasz, hogy igen, tényleg.
0: Ahogy tulajdonképpen, hogyha a pénzbeszedése a cél, mert ugye ez egy városi legenda, és biztos nem is így van, de hogyha elvileg a pénzbeszedése lenne a cél, akkor ez a rendőr ez brilliánsan csinálta. Hát, tehát nagyon ügyesen, tehát nagyon képben volt a szabállyal, a KRESZ-szel, a jogokkal, nagyon. És látod, hogy tulajdonképpen akkor helytálló volt a büntetés
1: igen,
0: is.
1: Igen, úgyhogy nagyon
0: csak sajnálom. Csak embertelen.
1: Hát nem, akkor oda kellett volna maximum menni, és azt mondja, jobb esetben segíteni, rosszabb esetben azt mondani, hogy ne haragudj, majd úgy told már az útesten, vagy told fel a járdára, vagy nem tudom.
0: Tehát... Vannak ilyen pénzéhes rendőrök, a kollégákat nézd, csak ott figyelnek téged. Vedd már fel a bukósisakot, vagy akkor ne toljad.
1: Na mindegy, szóval nekem ez volt a hétvége legérdekesebb története.
0: Figyelj, valaki elvitte abba a hét, ez a motoros sajnos, ez most tulajdonképpen már bocsánat, így megszívta, de az egész ország megtanulta, hogy bukósisakban kell tolni a motor. De
1: életszerűtlen, tehát nem fogod. Hát most hányszor volt, régen is volt, meg mindenhol. Lerobbant a motorod, és haza akarod tolni, az volt a válasz, hogy trélert kell hívni. De a trélerre hogy rakod fel? Tehát az úgy felrepül bukósisakban.
0: Hát feldobod. Óvatosan feldobod.
1: Bukósisakban feltolod. Na, mindegy.
0: Nincs rendőr, szétnézek, jól, most már leveszem, mert nagyon melegen van. Igen. Na jó van, viseljetek bukósisakot abban az esetben, hogyha...
1: Az a legbiztosabb.
0: Ha ébren vagytok bukósisakban. Legyetek 10 perc múlva 8 óra, szép reggelt mindenkinek, vigyázzatok egymásra, és közlekedjetek nagyon óvatosan, jönnek a jó zenék is. Valami

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Új tetőt tervez házára? Akkor a Wienerberger ikonbeton cserepével most akár nyerhet is! Vásároljon legalább 500 ezer forint értékben ikonbeton cserepet a Gulyás tüzében, és nyerje meg az 500 ezer forintos GSV vásárlási utalványt. Részletek gsv.hu. Ikon. Biztos tető. Nyugodt otthon.
8: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
9: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
10: Szép reggelt, sok türelmet, jó utat, Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén. Miről érdemes tudnunk? Szervusz!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos rossz hírek, hogy kezdjem. A 47-es számú főútvonal bevezető szakaszán történt egy nagyon súlyos baleset, totálkáros összeért az autó, tehát ott rendőri intézkedés mellett folyik a közlekedés. A Vértesi úton történt egy vasúti baleset, elgázolta valat egy ember, és ott a katasztrófa védők segítkeznek. A Kishegyesi út valamilyen oknál fogva teljesen bedugult egészen a Pesti utca kereszteződéséig, és ezek a standard a Öszörményi úton, a Füredi úton meglévők, ezek még továbbra is problémát jelentenek, tehát én azt kérném, hogy mindenki nagyobb figyelemmel, türelemmel közlekedjen, hogy ne kelljen balesetről már beszámolni a mai nap folyamán.
10: László, köszönjük, jó utat!
11: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenki számára!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
12: Visszakapja etikai jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Súlyos büntetést kér az ügyészség a polgári gyermekhalál ügyében. Két héttel később válnak hozzáférhetővé az ügynök akták. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
12: Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, és visszakapja etikai jogköreit az orvosi kamara. Az országgyűlés elfogadta az egészségügyi szakmai kamarákról szóló módosítást, amely nagyobb beleszólást ad a kamaráknak a szakmai döntések előkészítésébe is. A törvényt korábban a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte, ezért az átmeneti szabályokon változtattak, hogy a kamarai visszalépés miatt senki ne essen ki az egészségügyi ellátásból. A parlament végül 138 igen és 50 nem szavazattal fogadta el a módosító javaslatot. Költségvetési csalás miatt mondott ki bűnösséget a debreceni járásbíróság egy nyíradonyi vállalkozó és két társa ügyében. A vád szerint fiktív számlákat állítottak be a könyvelésbe, többek között iskolai takarításról, karbantartásról és online szolgáltatásokról, hogy csökkentsék a fizetendő adót. A vádlottak az előkészítő ülésen bűnösnek vallották magukat, és lemondták a tárgyaláshoz való jogukról. Az elsőrendű vádlottat 800 ezer forintos pénzbírsággal sújtják, a másik két vádlott ennél kisebb összeget kapott. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség annak a nevelőanyának az ügyében, akinek a gondjaira bízott kisgyermek 2023-ban polgáron halt meg. A vádirat szerint a nő bántalmazta a 2,5 éves Danikát, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A gyermek és testvére néhány hónappal korábban került nevelőszülőkhöz. A debreceni fellebbviteli főügyészség most az elsőfokú ítélet súlyosítását indítványozta. Az ügy másodfokon folytatódik majd. Évente mintegy 8000 új emlőrákos megbetegedést diagnosztizálnak hazánkban, miközben a korán felismert betegség gyógyulási esélye rendkívül magas. Erre hívták fel a figyelmet az Összefogás az emlőrák ellen című rendezvényen. A szakemberek rendszeres szűrővizsgálatokat, az önvizsgálat és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozták, valamint bemutatták a modern, személyre szabott kezelési lehetőségeket is. A program végén a résztvevők rózsaszín szalaggal közös sétára indultak a kormányhivatalt a Kossuth térre, a reményt és az összefogást jelképezve. Akár október 21-ig is érvényben maradhat a teljes útzár Debrecenben a Göcs területén. A szervizút és a futóutca közötti belső útszakaszt egy meghibásodott szennyvízvezeték miatt zárták le. A debreceni vízmű közlése szerint a javítás jelenleg is tart. A helyreállított vezetéket október 14-én próbaüzemmel ellenőrzik. Ha minden rendben lesz, a forgalom korlátozást várhatóan október 21-én a reggeli órákban oldják majd fel. Addig az arra közlekedőknek érdemes más útvonalat választaniuk. A tervezetnél 2 héttel később válnak nyilvánossá az ügynökakták. Az országgyűlés döntése szerint október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az állambiztonsági iratokat. A parlament kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvénymódosítását. A változás tehát nem a nyilvánosságra hozatal tartalmát, hanem annak időpontját érinti.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
12: Ma Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: 2 perc múlva pedig már 8:45, ez még mindig a Keltető, és hát a korábbiakban beszélgettünk itt azért meg nem értett rendőrségi eljárásokról, szerintünk nem túl fair büntetésekről. Na de hát a jog meg a kressz ugye teljesen másképp látja azokat, nem mindig emberséges az, bár egyébként olykor én hallottam olyat is, hogy a rendőr a saját hatáskörében dönthet úgy, hogy empatikus lesz, etikus lesz.
2: Nekem többször volt egyébként ilyen, és hogy
1: és nekem is pozitív a tapasztalat,
2: igen, neked is volt olyan, ami megkérdőjelezhető büntetés volt, meg volt olyan is, amikor meg azt mondták, hogy ennyi, nekem talán a legkellemetlenebb az Tiszavasváriban volt, ezt sokszor meséltem már, amikor úgy éreztem, hogy szándékosan mennek 20-szal azon a szakaszon, ahol egyébként előzni tilos volt. Nyilván egy hosszú szakasz volt, én meg mentem mögöttük, és úgy voltam vele, hogy hát azért csak meg lehet előzni.
1: Na de várj, hogyha 20-szal mentek, te mennyivel mentél? Vagy mennyi volt?
2: El lehetett volna menni.
1: Hát még hagyjad, mert hogyha ők 40-nel mennek, akkor jobban kibabrálnak veled.
2: Hát akkor követem, akkor nem jut eszembe megelőzni. Uh-huh. De miután lépésben haladtunk, és ők valószínűleg járőröztek, vagy néztek, én nem akarok rosszat feltételezni, de abban a másodpercben, hogy megelőztem őket, már jött a villogás és a büntetés. És akkor nyilván nem arra figyeltem, hogy ott valahol egyébként a világ végén volt egy előzni tilos, és valóban volt. Ők ezt tudták, én meg nem tudtam. Így jártam. Uh-huh.
1: Vagy egyébként, hogyha ők 40-nel mennek, és te meg elkezded előzni, akkor tulajdonképpen az van, hogy kilométereken keresztül nézitek egymást, és együtt autókáztok. Jó, oké, 40 és 50 között azért nagyobb a távolság, de
2: tényleg volt pozitív tapasztalat, és ugye emlékeztünk, mert többször elmondtuk, és már nem akarom ismételni, volt olyan, hogy egy lerobbant autót például a rendőr javított meg. Nem ez a dolga, de látta, hogy nem értenek az autóhoz, oda ment, megjavította, egy csavart kellett meghúzni, kész
1: viszont. Uram, elnézést, addig megfogná a trafipax.
2: Igen, és akkor ez meg így.
1: És kiderült, hogy a járművezető jobban trafizik, a rendőr jobban szerel autót, és
2: igaz, hogy mindenki elengedett a trafis, de hát most mindenki jobban járt, mint hogy az autópályán egyébként egy lerobbant autó áll az út szélén. Tehát így meg pillanatok alatt megjavították, tudott tovább menni és viszontlátás. Igen. Úgyhogy ez is egy hozzátartozik azért a képhez.
1: Múlt héten volt razzia, ugye a Focus on the Road, vagyis hogy mindenki szépen figyelje az utat, meg koncentráljon, nem mindenkinek sikerült, ezt onnan tudom, hogy 31 ezer ellenőrzött járművezető közül 3200-an mobiltelefon használat miatt buktak le és követtek el jogsértést. És meg kell, hogy kövessem magam, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a 30-40-50 milliós autókban fogják a mobiltelefont, és kihangosító nélkül a régi módszerre, mintha egy Trabantban ülnének, és ezzel nem megbántva a trabantosokat, fogják a kezükben a telefon. Na szóval nem csak ezekben az autókban, de néhány millió forintos autóban is. Tehát még átlag értékű autóban is láttam, hogy így fogják. Jó, csak ennyit el akartam mondani, hogy nem a luxus kategóriájú sofőrök szokták csak ezt használni. Na hát most nagyon sokan megbuktak ezzel, és az egy dolog, hogy a mobiltelefon használatnál volt egy ilyen kimagasló szám, hogy 3200-an is megbuktak, de volt 780 olyan sofőr, akik másfajta a biztonságos közlekedés veszélyeztető magatartást tanúsítottak, mint például vezetés közben ettek lángost, óriás hamburgert, olykor félkézzel, olykor lábbal irányítva az autót.
2: Uh-huh. Nem lehet enni menet közben?
1: Rágózni lehet, mert ahhoz nem kell a kezed.
2: Én ezt nem tudtam, hogy ez tilos. De nem ehetek szendvicset, vagy egy csokit?
1: Hát, oké, mert még egy csokival lehet elbázni, attól függ, hogy most a negyed kilós nagy milkára gondolsz, az óriásra.
2: Nem, hát nagyon sok embert látok, aki például fagyizik nyáron autóban. Megveszi a fagyit, beül és elindul. És fél kézzel leszi a fagyit, másik kézzel meg vezet.
1: Lehet azért, mert a fagyi az még egy dolog, de egy óriás hamburgerhez kell a két kezed, a lángos is akkora, hogy kitakarja a félszélvédőt.
2: Még lángost úgysem lehet enni egyébként, hogyha ha asztalnál eszed. Tehát ott is folyik minden irányba.
1: Jó, hogy nem dinnyét, a dinnyét sem lehet enni normálisan.
2: Eszik egy jó giroszt, például kifliben, hát annak is folyik a szósz minden irányba. Tehát, hogy az öletbe folyik a
1: sajtos tejfölös. Meg szokták kérdezni, hogy itt fogyasztod? Amikor megszoktam, vagy eszembe szokott jutni, hogy meg kéne kérdeznem, hogy valaki itt fogyasztja? Tehát van olyan, aki kultúráltan meg tudja enni itt a girosz, vagy bármilyen más ételt? Amúgy vannak,
2: van.
1: Meg van olyan, akit nem zavar. Hát tehát a könnyökén is folyik,
2: igen,
1: persze.
2: Azt a tálcát azt alaposan el kell mosni, mert az folyik.
1: A tálcát mindjárt alaposan elmosni? Én arra gondoltam egyébként, hogy hiányzik a zuhanykabin például az ilyen étkezdék mellől.
2: Aha.
1: Mert tényleg én is akármennyire figyelek, úgy tudom enni, hogy előbb-utóbb mindenhol folyik. Na mindegy, szóval...
2: Hogy enni nem lehet. Viszont volt egy nagyon érdekes videó, egy hölgy rakta fel, tegnap láttam, hogy ugye a szabály azt mondja, hogy nagyon sok esetben, hogy büntették, hogy mert a telefont kézben tartotta. De mondta, hogy, és tudják, hogy egyébként telefonáltam, mert a Kressz szerint úgy van, hogy telefonálni nem lehet kézben tartva, de nem az, hogy kézben tartani, illetve hát nem lehet használni egész pontosan, tehát SMS sem lehet írni, nem lehet nézni a képernyőn, nem lehet semmi, de mi van, hogyha én csak arrébb rakom a telefont? Tehát ott van az ölembe is fogom, vagy a zsebemből kiveszem és oda teszem. Azért csak nem büntetnek meg.
1: Számomra az a furcsa egyébként, hogy azt hogyan tudják objektíven vizsgálni a rendőrök, hogy az abban a pillanatban, hogy lát be a szélvédőn, hogy látja azt a kis tárgyat, hogy látja menet közben ezeket a dolgokat, mert nyilván nem úgy lesz, hogy beültetem magam mögé, és akkor menjünk egy kört, megmutatom, hogy szoktam vezetni. Jaj, bocsánat, ezt fel kell vennem, ezt a hívást, meg ezt a lángos meg kell ennem. Tehát ez nem így működik. Én ezt nem értem, hogy ez...
2: Hát nyilván egyszerű, ha a fülednél tartod, akkor egyértelmű, ha a szád előtt tartod, akkor
1: egyértelmű. De ez így akkor hogy működik, hogy összenéznek a rendőrök, akik belettek osztva abba a műszakba,
2: és akkor... Trafipax rögzíti.
1: Vagy ezeket kamera rögzíti, kamera. És visszanézi, és akkor azt mondja, hogy fú, várj, már láttad? Én is láttam, tehát a kamerán meg nem látszik. Jól, nem látszik jól a kamerán, tehát akkor nem tudjuk bizonyítani.
2: Akkor szerintem elengedik be, vagy nem tudom. Ezt majd egy rendőr egyszer elmeséli nekünk.
1: Mert hogy a lángost, hogy eszed, oké, persze, megállított a rendőr, ott van az öletben egy brutális lángos.
2: De most csak a lángos meg a hamburger tilos? Hotdog lehet? Hát azt árulnak minden benzinkúton. Oda mész, veszel egy hotdogot, beülsz és eszed? De sok embernél látom ezt.
1: És mi vagy, ha én kettőt eszek? Vagy ugye, én szomjas is vagyok közben, félek, hogy a torkomon akad, úgyhogy van a kezemben még egy
2: nem,
1: üdítő
2: az már az
1: is.
2: Utas. Majd ő itat. Tehát, hogy ül melletted, mert már nincs több kezed. Tehát az egyikben majd tartod a telefont, a másikban a hotdogot, és melletted az utas megitat, hogy meg ne fulladj.
1: Tehát, ha van egy rendőri ellenőrzés, ahol megálltál, lehúzod az ablakot, és az egyik kezedben van egy üdítő, a másikban egy hotdog, a sárban egy cigi. Kérdezheted a rendőrt, hogy gyújtsa már meg? Megkérheted?
2: Igen.
1: Illetve itt van még, várja, a vállad. A vállad és a füled közé van szólítva a mobiltelefon.
2: Ez most egy érdekes kérdés. Ha nem lehet lángost tenni, akkor cigizni miért lehet? Hát ott is a kezedet használod. Ott is fogod a cigarettát közben, és nem mindig a szádban van, hanem fogod a
1: mert
2: kezedben,
1: a munkás
2: és úgy
1: is
2: vezetsz.
1: Tudod dolgozni, hogy odaszorítja, mert siogatja, fújogatja, közben a két keze szabad.
2: Jó, persze, és ezeket az új típusú cigarettákat,
1: azt
2: hogy tartod
1: azt
2: a szádban? Sehogy.
1: Az egy nagyon jó kérdés amúgy.
2: Hogy akkor most mit lehet?
1: Szerintem itt csak az óriás lángos ellen indított a hadjárat.
2: Azt tudom, Olaszországban tilos enni vezetés közben. Hmm? Tehát ott büntetnek érte. De azt nem tudom, hogy Magyarországon is. De nyilván, ugye, aki óriás lángos teve...
1: Mondjuk azt az autót nem is szeretném lehet megvenni. Hát, hogy ott...
2: Igen.
1: Én már sem szeretem, hogyha kicsikét kozosnak érzem a kezem, és a kormányhoz kell nyúlni.
2: Hát meg a zsírpapír.
1: Hát, az, ha engedjük is el. Tehát, hogy olajos volt még a...
2: De milyen kellemes lehetett maga az igazoltatás. Tehát így, nagyon szíves, húzza le az ablakot. Jó, fokhagymát, kértem rá.
1: Elnézést, húzza vissza fel az ablakot. Maximum résnyire engedje le.
2: Józsikám, jó sok ketchupot kértél egyébként a hamburgerembe?
1: Igen, a másik dolog az egyébként, hogy ugye arról volt szó az ellenőrzés kapcsán, hogy a figyelmet elvonó tevékenység, ami a baleset biztonságát, vagy az utazás biztonságát veszélyezteti. És hogy a telefon nem lehet nyomkodni. Oké, de már minden nyomkodni kell, mert a kijelzőn, mire megtalálod az, hogy hogy állíts be a fűtést, hűtést, bármit, 66 millió menü
2: én
1: keresztül.
2: Én csak a táblafigyelőt szeretném kikapcsolni, de 3 perccel a menügombot nyomogatom, hogy melyik az. Igen.
1: Tehát, hogy ez sem, ha úgy veszük, akkor ez is figyelmet elvonó tevékenység.
2: Az abszolút az. Abszolút az, és ezért panaszkodnak is az autós újságírók is, mindenki, és sok autónál vissza is hozták, hogy a fűtés szabályozás az maradt a hagyományos gomnyomásos, meg hogy egy bizonyos dolgokat egy gomnyomással el tud érni. Mert mennyivel egyszerűbb, nem? Most ha be akarod állítani a hőfokot, oda nyúlsz, van egy forgókapcsoló, beállítod, hogy nem tudom, 24 fok legyen, megnyomod a klímagombot, és kész. most lépje be a menübe, meg vissza. Igen, hát ez tényleg egy kicsit macerás.
1: Igen, azt írja László, én vezetés közben tudok enni, telefonálni, jegyzetelni és GPS nézni, akár egyszerre is. Jó, hát akinek hat keze van nyilván. Oké. A másik dolog
2: ritka az ilyen férfi, aki ennyi mindenre tud figyelni.
1: Igen, biztos az asszonyról írtad. A másik dolog az, hogy volt olyan az ellenőrzés során, ahol azt vették észre, hogy nem volt a kezében a telefon éppenséggel, de hogy a közösségi média felületeket böngészte, videókat nézegetett, és még a bírság kiszabása közben is például folytatta a telefonálást, mert sürgős hívásra hivatkozott.
2: De nem volt a kezében?
1: Hát ebben az esetben például amikor telefonált, a kezében volt továbbra is. Amikor böngészte a netet, akkor például a tartójában volt. Uh-huh. De hát láttam már én is olyat, hogy átnéztem a szomszéd autóba,
2: és a videófilm megy.
1: Megy egy film.
2: Igen.
1: Az autónak a kijelzője.
2: Igen, én is láttam többször ilyet. Meg TikTok videókat nézegetnek, meg stb. És akkor görgetik tovább az autónak.
1: Oké, és akkor ki figyeli az utat? Tehát, hogy van veletek valaki? Mert én óva intenék mindenkit az ilyen tevékenységtől, és nagyon remélem, hogy soha nem fogok találkozni ilyen emberekkel az utakon. Igen. Se szemből, se sehonnan, aki ennyire nem nézi az utat.
2: Én meg ezen csodálkozom, hogy nem lehet arra pár percre sem kihagyni.
1: Nem.
2: Tehát az hogy nem telefonálunk, vagy...
1: Most például itt van, 11 perce beszélünk, azóta nem néztem meg a TikTokomat, úgyhogy nekem már elvonási tünetem van, megyünk. Jó, te is megnézed a tiédet?
2: Nem.
1: Nézd meg az enyémet.
2: Az enyémben nincs mit megnézni, mert nincs.
1: Na jó, akkor megnézed az enyémet, mindenki nézze meg a sajátját.
2: Van rajta valami izgalmas? Majd vezetés közben, jó?
1: Csak vezetés közben.
2: Csak előbb rendelek egy lángust.
1: Igen, szóval azt gondolom, jól sikerült egyébként a múlt heti razzia, és szükség lenne arra, hogy folyamatosan legyen ilyen. Mindaddig, míg el nem jut mindenki tudatáig, hogy a mobiltelefont például nem tartjuk a kezünkbe, az óriás lángossal, meg az óriás hamburgerrel egyetemben. Jó, úgyhogy vezessetek türelmesen, és próbáljátok meg az utat is nézni néha. 8:25 van, megyünk tovább jó zenével, hamarosan pedig sportolunk.

0: A Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebb hírek. Laci, melyek ezek?
3: Néztél tegnap BL mérkőzéseket, vagy kimaradt?
2: Természetesen nem.
3: Természetesen nem. A Barca 4-1-re megverte Salajiék csapatát, a Galatát. A Lipcse viszont nyert 1-0-ra a PSV ellen, Vili Orbánnal a csapatban. Gulácsi Péter viszont nem védett a Villarrealban. A Napolit megverték 3-1-re, képzeld, betörtek hozzájuk Spanyolországban.
2: Mindig folytatódik. Ez sosem megy ki a divatból.
3: Sőt, a spanyol hatóságok elismerték, hogy egyre gyakrabban fordulnak ilyenek elő. Fegyveres rablás történt. Milyen jó lehetett ez Gulácsi Péternek, akinek egyébként terhes a felesége, ezt átélni, meg a gyerekek is ott voltak. Úgyhogy a csapat nagyon korrekt volt, és azt mondták, hogy inkább legyen most a családdal, is így dolgozza fel az eseményeket, és hagyja ki ezt a mérkőzést, úgyhogy így nem védett ezen a
2: találkozón. Lassan eljutunk arra a szintre, hogy most már a játékosokon nem lesz messzem, a maszkban fognak játszani,
3: nem mondjuk
2: a nevét, igen, semmi. Mint a komandósok, hogy nem tudja senki, hogy kik ők, maszkban vannak.
3: Igen, Izé, meg
2: Hozé.
3: Igen, már keresztneveket fogunk csak mondani.
2: Hát a spanyoloknál lehetne, Izé, meg Hozé.
3: Igen, mondjuk, hogyha keresztneveket mondunk, hát abból is kiderülne, mert annak idején a Barcelonában sok Lionel nem volt.
2: Hát akkor jó, akkor monogramokat mondunk, de abból is kiderül.
3: Igen, Cristiano. Fú. Igen, vagy CR monogramok szerinted nem derül neki, hogy ki a CR abban a másodpercben. Sajnálom egyébként, hogy ezt kellett átélnie Gulácsi Péternek és a családjának, de tényleg nem az első eset is. Hát sajnos benne vagy nem is az utolsó. Viszont nem lehetnek magyar szurkolók majd Grúziában, mert hogy döntött az UEFA, és rasszista bekiabálások, megnyilvánulások, stb. Miatt úgy döntöttek, hogy ezen a mérkőzésen a vendégszektorban nem lehet majd jegyeket vásárolni, és még egy felfüggesztett büntetés is van, mert hogy a szurkolóink, hát maradjunk annyiban, hogy a szomszédos országok néhány népcsoportját az ajkukra emelték, és hát így ez nem tetszett az UEFA-nak. Hát ugye Szlovákiában játszottunk az ukránok ellen, és akkor így talán nagyjából úgy sejtheted, hogy mely régiókról és mely országokról van szó.
2: Hát gondolom a románokról, meg a szerbekről.
3: Na, a románt eltaláltad, részben benne voltak.
2: Benne voltak?
3: Benne, ha már éppen arra jártak.
2: Én nem tudom egyébként, hogyha valahol máshol lenne Magyarország, hogy tudom én, ilyen szomszédaink lennek Svédország, Finnország, Dánia hasonlók, hogy akkor is ez lenne vajon?
3: Szerintem igen.
2: Más országoknál is ez vagy, a szomszédos országok hadakoznak.
3: Nyilván azért a norvégok meg a svédek ritkán ártottak nekünk, tehát ez nem egy ilyen. A történelmi múlt miatt viszont a többi országgal nem olyan a viszonyunk, viszont az UEFA még 28 millió forintnak megfelelő büntetést is kiszabott a magyar válogatottra. Az MLS meg kiszabta a Debrecenre a pénzbüntetést és a szektorbezárást, úgyhogy a Zalaegerszeg elleni hétvégi mérkőzésen szektorbezárás lesz. Szerintem lesz ennél még súlyosabb büntetés is, mert ugye ezzel életbe lépett egy korábbi, ha jól emlékszem, felfüggesztett büntetés, de hát a Ferencváros ellen is voltak azért olyan megnyilvánulások a hétvégén, ami szintén a jegyzőkönyvbe került és büntetendő. Kérte fokozottan most már a Debrecen vezetősége is, ugyanúgy, mint a győriek, ugyanúgy, mint a Nyíregyháza, hogy mindig a csapatot sújtják, meg a többi szurkolót is, azok, akik egyébként lelkesen buzdítják a csapatot, és nincs ezzel semmi gond. Soha nem fogok egyetérteni azzal, ezzel a szektorbezárásos történettel. Hát a teljes üres kapus, meg zárt kapus meccsen, meg végképp nem, hát a hétvégén a Vasas Kisvárda mérkőzésen, hát síri hangulat. Hát ennek akkor mi értelme? Akkor ennyi erővel nem is kéne stadion. Hát lehetne egy műfőves edzőpályán lejátszani azt a két mérkőzést, vagy azt a mérkőzést, mert úgyse lehet se, senki, csak a szakmai stáb, kint állnak a szurkolók, megfosztjuk őket az élménytől, a csapatokat ezzel büntetjük. Hát valamit találjon már ki a szövetség akkor, hogy meg akár az UEFA is, hogy ne az zárt kapus legyen már, hanem akkor nem tudom. Tehát ez a...
2: Hát igen, még mi sem tudjuk a megoldást, de igazából az a jó hírem, hogy nem is nekünk kell kitalálni.
3: Azt, aki füstpatron dobált, vagy stb., és akkor azt kapjon egy pénzbírságot, az legközelebb nem dobálja, vagy nem tudom. De...
2: Már a szánkban is kamera van lassan, tehát hogy nem tudják kiszűrni, kiszúrni ezeket, hogy de érted, hogy mindenki szívjön emiatt, és ráadásul benne van a pakliban, amit régen te is mondtál, hogy ja, hát akkor a másik csapatnak, hogyha én rosszat akarok, akkor elmegyek az ő szektorukba, balhézok egyet.
3: Igen, és akkor ez így, na mindegy, szóval ezzel sose fogunk egyetérteni, de szerintem senki nem ez.
2: Olyan ez már, mint egy ilyen bekalkulált költségvetésbe belekalkulált bevétel. Igen, amúgy igen, igen, sajnos igen, szerintem van is benne valami.
3: De ez sem kizárt dolog, úgyhogy így ilyen szempontból sajnálom most a csapatokat, most épp a Debrecen került sorra ebben a tekintetben. Viszont a futsal válogatott mérkőzésen minden bizony a csütörtökön jó hangulat lesz majd Nyíregyházán a Continental Arénában. Szépen fognak a jegyek, nagyjából, ha jól kalkuláltam, akkor is nézegettük, olyan 1200 szurkoló már szinte biztos, hogy lesz. 2000 férőhelyes a csarnok, bízunk abban, hogy megtelik majd. Tegnap meglátogattam egyébként edzésen a csapatot, és nagyon jó hangulatban készültek. Jó érzés olyan játékosokkal is találkozni, akik ma már mondjuk külföldön játszanak, de korábban itt a régiónkban játszottak. Váltottunk néhány szót, és örömmel jönnek mindig a válogatotthoz. Svédország lesz az ellenfél, játszott már ellenük korábban a csapat, és a kapitány el is mondta, hogy elég kellemetlen a stílusuk, de igyekeznek olyan játékot játszani, hogy elrontsák az ő játékukat. Tehát ne tudják megvalósítani azt, amit szeretnének. Utoljára Norvégia ellen volt egyébként futsal válogatott meccs Nyíregyházán, akkor 4-0-ra nyert a magyar csapat, ez tavaly volt, úgyhogy reméljük, hogy most is valami hasonló eredmény születik. Hát északi stílus, skandináv ország, akkor miért ne születne megint egy 4-0, reméljük, hogy így lesz majd. Christian Hornerről keveset beszéltünk mostanában, mert hogy eltűnt a Forma 1-ből, a Red Bullnak volt a vezetője, és ő volt az, aki először ilyen szexuális zaklatásos botrányba keveredett, onnan aztán kiderült, hogy mégsem cáfolták ezeket az információkat. A hölgy, aki feljelentette, végkielégítést kapott, elment egy másik céghez dolgozni, de állítólag már onnan is elküldték, szóval azért...
2: Mert valaki ott is zaklatta.
3: Nem tudom, de gyanús,
2: hogy... Ha van valaki, akit mindenhol zaklatnak, akkor ott lehet, hogy meg kellene vizsgálni ezt, hogy igen, nem lehet, hogy ő találja ki ezeket.
3: Igen, tehát hogy nem tudom, hogy ez mennyire volt valós, vagy mennyire nem. Nyilván egy ilyenre nem szórakozik az ember, és nem kürtöli világgá, de elég jó kis sumát kapott végül.
2: Nem biztos, az így van. Amikor elindult ez a MeToo mozgalom, akkor hirtelen mindenki átfordult, és akkor, ja igen, engem is megerőszakoltak 50 igen, évvel ezelőtt, hát de 40 vagy.
3: Igen.
2: Ja, minden ezt elrontottam.
3: Igen, hát, szóval volt, igen, ilyen is. Viszont Hornert meg elbocsátották, és nagyon nehezen emésztette ezt meg. Azt mondta, hogy neki az volt a legfájóbb, ő is kapott egyébként egy ilyen 100 millió forint körüli végkielégítést, az annyira nem járt rosszul.
2: De hát azért az nem is olyan sok az ő
3: igen,
2: életében.
3: De éveken keresztül sikercsapatot csinált, tehát hogy jól dolgozott, és azt mondta, hogy az fájt igazán, hogy sokan azt mondták, hogy Jos Verstappen, ugye Max Verstappennek az apukája volt a háttérben, aki ki akarta rugatni, illetve Helmut Márkó a csapatnak az egyik vezetője, és azt mondta, hogy két nappal a kirúgása előtt Márkó még náluk szállt meg, és vacsorázott, és együtt beszélgettek, stb., és semmi előjelét nem adta annak, hogy egyébként őt ki fogják rúgni két nap múlva, és azt mondta, hogy az első hónap még csak-csak elment, mert akkor nehézségei voltak, a lányának segített, stb., de utána nagyon hiányzott maga a munka, maga a forma, egy maga az a hangulat. Viszont nagyon őszintén beszélt arról, hogy voltak problémái, például pánikrohamai is, amiről kevesen tudtak. Mondta, hogy egész egyszerűen a nagy stressz hatására egyszer csak azt vette észre, hogy elkezd szédülni, hogy rosszul van, hogy problémái vannak. Felkeresett egy orvost, kivizsgálták, kiderült, hogy az ég egy adta világon semmilyen szervi problémája nincs.
2: Lelki eredetű,
3: és azt mondták, hogy nem lélegzett megfelelően, tehát gyakorlatilag kicsiket lélegzett, nem volt elég oxigén, ezért is lett rosszul, aztán amikor pánikroham, akkor a tipikus meg fogok halni, infarktusom van, és a többi, és a többi, és hát ezt szakember kellett, mire megtanulta kezelni. Nyilván akiknek volt már ilyenjük, azok pontosan tudják, hogy ebből nem lehet kigyógyulni, tehát nem úgy működik, hogy egyszer csak hirtelen már nem lesz ilyen, hanem megtanulod, hogy ha legközelebb is van ilyen, akkor az nem szervi probléma, mit kell csinálni, milyen technikák vannak rá, és hogy ez el fog múlni rövidesen, úgyhogy sajnálom egyébként, de hát nyilván amilyen életet élt, ő is, látjuk abban a Forma 1-es sorozatban, például többször bepillantást nyerhettünk a birtokával, tehát hogy egy tényleg egy nagyház, kert, lovaglás, szabadidő, tehát idilli állapotok, mint amit az angol nemességnél látsz egyébként, és el tudsz képzelni, hogy kimegy Jerry Halliwell, ugye ő a felesége, aki a Spice Girls-nek volt az egyik énekese, és együtt lovagolnak, beszélgetnek, vacsoráznak, nyilván nem erről szólt, amikor a Forma 1-ben dolgozott. Tehát ott a hétvégék utazásról szóltak, stresszről szóltak, döntésekről, úgyhogy nem egy egyszerű történet. Én várom vissza azért a Forma 1-be, szerintem nem volt egy rossz szakember, és lehet, hogy többet érdemel, bár az is hozzátartozik, hogy pont ebből a dokumentum sorozatból kiderül, hogy azért nagyon sokszor oda szurkált a többi csapatfőnöknek, és hát, hogy ez mennyire valós, azt nem tudjuk, mert össze lehet vágni bármit úgy, hogy negatív szereplő legyen. Ebben a sorozatban sok esetben ő volt a negatív szereplő.
2: Elképzelhető, hogy visszatér még a Forma 1-be, és hallhatunk felőle, de az sem elképzelhetetlen, hogy egyébként az élet azért dobta ezt számára, hogy így mentse meg az életét, és eljöhet végre a pihenés, a nyugalom ideje.
3: Igen, egy ideig.
2: Egy ideig, persze, oké, ez olyan dolog, mint amit szoktunk is mondani, hogyha valaki nyugdíjba vonul, utána hirtelen megszűnik az addig megszokott élete, és nem biztos, hogy olyan sokan fel tudják ezt dolgozni, tudnak vele mit kezdeni a hirtelen jött szabadidővel, miközben mindig arra vágyott az ember, aztán mikor megkapja, akkor most hogy is tovább?
3: Akkor meghiányzik. Így van, így van. Várjuk vissza a formájába.
2: Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Embergázolt egy személyvonat Debrecennél. Sikkasztásban is beismerte bűnösségét Tasó János. 5 évre visszamenőleg is vizsgálhatják a gyanús vagyongyarapodást. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Embergázolt egy személyvonat szerda reggel Debrecenben a Vértesi úti vasúti átjárótól mintegy 700 méterre. A szerelvényen körülbelül 50-en utaztak. Értük, mentesítőjárat érkezett. A debreceni hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállításában segítettek, így folytathatták útjukat. A baleset miatt az érintett vasúti szakaszon csak egy vágányon haladt a forgalom, ezért késésekre és fennakadásokra még mindig lehet számítani. Költségvetési csalás után sikkasztásban is beismerte bűnösségét Tasó János nyíradonyi vállalkozó. A debreceni járásbíróság 800 ezer forintos pénzbírságot szabott ki fiktív számlák felhasználása miatt. Nem sokkal később egy másik ügyben azt is elismerte, hogy a vád szerint volt feleségével együtt több mint 168 millió forint jogosulatlan kifizetésben vett részt egy önkormányzati vagyonkezelőnél. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott. De ebben az ügyben még nincs ítélet. A tárgyalás decemberben folytatódik. Rendőri segítséggel ugyan, de hazajutott az a két fiatal, akik eltévedtek a Debrecen Bank környéki erdőben. A 11 és 14 éves fiúk vasárnap délben azért vágtak át az erdőn, hogy lerövidítsék a hazavezető utat, de hamar elvesztették a helyes irányt. Miután egy ideig bolyongtak, felhívták a rendőrséget. A tevékenységirányítás több egységet is a helyszínre küldött, és végig vonalban maradtak velük. Az egyik járőrpár az erdő szélén bekapcsolta a szirénát, ennek hangja alapján perceken belül sikerült megtalálni a fiúkat, sértetlenül vitték őket haza. Elhatárolódott a baptista szeretett szolgálat a vizsgálat alatt álló Debrecen központú baptista tevékenység szeretett missziótól. A szeretett szolgálat közleménye szerint a két szervezet jogilag, gazdaságilag és szervezetileg is teljesen független egymástól. A nyilatkozatra azután került sor, hogy sajtóhírek jelentek meg a misszió gazdálkodásáról és vezetőjének üzleti kapcsolatairól. Az ügyben belső és külső vizsgálat is folyik. A baptista szeretett szolgálat most hangsúlyozta, a sajtóban megjelent állítások nem az ő működésükre, intézményeikre vagy vezetésükre vonatkoznak. Több mint 33 millió forint értékű adózatlan cigarettával menekült a NAV elől egy tiszagyulaházi férfi, majd felborult az autójával. A vád szerint a férfi még 2025 májusában Budapest környékén szerzett be zárjegy nélküli dohányárut, és hazafelé tartotta az M3-as autópályán, amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani. A sofőr azonban gyorsítani kezdett, majd az M30-as autópályán balesetet szenvedett. A járműből 13.200 doboz cigarettát foglaltak le. A hajdúböszörményi járási ügyészség most pénzmosással vádolja a férfit, és végrehajtandó börtönbüntetést is indítványozott. Olyan vagyon is elkobozható lehet, amelynek tulajdonosa maga nem követett el bűncselekményt. Az igazságügyi tárca új javaslata szerint akkor kerülhet erre sor, ha valaki bűnszervezetben résztvevő személytől jutott vagyonhoz, és annak értéke kirívóan nincs összhangban az igazolható jövedelmével. Az érintett vagyon az eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett javakra is kiterjedhet, és bizonyos esetekben a bizonyítási teher is megfordulhat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 13 perc van, meg kell mondjam őszintén, elég mozgalmasra sikerült a ma reggel, legalábbis útinformációk, balesetek szempontjából. Ugye sajnos volt egy súlyos baleset a 47-es számú főút bevezető szakaszán Debrecen környékén. A Vértesi úti vasúti átjáró közelében például vonatgázolt embert, a katasztrófavédőket a helyszínre kellett szólítani. Aztán a Kassai úton, a János út kereszteződésében nem működtek a jelzőlámpák, mindez Debrecenben. Kíváncsi vagyok, hogy azóta visszaállt-e a rend, és minden működik-e a maga kerékvágásában. Nyíregyházán jelzőőr, illetve jelzőlámpa, bocsánat, irányítja, vagy legalábbis irányította reggel a körforgalom építési területét, mindez hát a Vasvári Pál utca, Stadion utca csomópontjában. Ha arra jártok, akkor üzenjétek már meg, hogy most jelzőr van, vagy jelzőlámpa. De halad a folyamat, már vannak aszfaltozott szakaszok, úgyhogy kicsikét gördülékenyebben történik az ottani haladás, mint az előző időszakban. Úgyhogy én már látom a fényt az alagút végén, remélhetőleg ti is, úgyhogy tartsatok még ki, egy kicsi türelem, és készen lesz az is. Debrecenben a Füredi út, Dózsa-György út kereszteződésében az aszfaltmarás, az útrétek felmarása kapcsán óriási szintkülönbség keletkezett, szóval a kereszteződésnél nehogy hirtelen fékezés nélkül belerongyoljatok ott a különbségben, ugyanis komolyabb károkat is okozhat az autóban. Köszönjük többek észrevételét ezzel kapcsolatban. Debrecen, Balmazújvárosi út 10-szemnál, a kivezető szakaszon a külső sáv zárva, 30 km/h a sebességkorlátozás. És hát annyi információval szinte, hogy napestig mondhatnánk, úgyhogy ti is, hogyha hozzájárulnátok a műsorhoz, illetve a többiek haladásához egy-egy jól irányzott információval, akkor az jöhet az SMS, illetve Viber számunkra 0623163000. Kedves Helének, ez a nap viszont a tiétek, hiszen ma van a névnapotok. Szeretettel köszönt a Sunshine FM is, de nem csak benneteket, hanem Alex Warrent is. A nagy sikerű Fever Dream már is itt van.

Léviről, a Last Week Francis újdonsága szólt a Sunshine-ban, 2 perc múlva pedig már 9:30. Nincs üzemanyagár változás, ami azért mostanában jó hír, elnézve, hogy milyen emelkedő tendenciák voltak heteken keresztül. Szóval a 95-ös benzin 642 átlagban, a gázolaj pedig marad a 709 forinton. Közben pedig érdeklődtem hallgatói körben, hogy jelzőlámpa vagy jelzőtárcsás irányítás tart-e Nyíregyházán a Vasvári Pál utcai körforgalom építésénél. Zsuska, köszi az infót, jelzőlámpa van, úgyhogy nagyobb türelemre van szükség, viszont egyre jobban járható az a szakasz is. De legyetek bármerre is jártok nagyon türelmesek és szabálykövetőek. A múlt heti egész héten át tartó Focus on the Road roadpoll razzia a rendőrség részéről eléggé aggasztó volt, hogy több ezer autóssal szemben kellett büntetéseket kiszabni, azért mert mobiltelefont tartottak a kezükben, vagy éppen úgy telefonáltak, vagy valami elvonta a figyelmüket, vagy éppen ettek, vagy a közösségi média felületeket nézegették, vagy tévéztek éppen vezetés közben. Szóval ilyet ne tegyetek, jó? A többi autós is, akik szabálykövetően haladnak, számítanak arra, hogy ti is az utat nézitek, jó? Akinek nem inget, természetesen ne vegye magára, a többiek viszont gombolják be jól, mert éppenséggel fázhatnak. Jelen esetben még nincs az a strandidő, és úgy néz ki, nem is nagyon lesz, de olyan kellemes napsütéses őszi időjárás, 11-12 fok vételkörzetünkben, akár még 16-17 is lehet, úgyhogy egyelőre a hét további részében is hasonló értékekre kell majd számítani, ám holnap azért egy hidegfront talán némileg mérsékli majd a hőmérsékletet a hét végére, amikor 14-15 fokok lesznek. Egyelőre a tél az még odébb van, a jó zenék viszont nem, hiszen itt van például az Imagine Dragons, az ővé a következő 3,5 perc, jön a Believer, most pontosan 9:30 van, ez pedig a Sunshine. First

0: megyek a Balaton parton.
1: 2014-ben jártunk a Kelemen kabátban dalával, de hát kinek kell ezt bemutatnom, azt gondolom mindenki szinte ekülyékkel együtt nyomta és dúdolta, fütyülte. Na hát fütyülünk ma is, ugyanis jó idő lesz, és azt gondolom, hogy ezt azért nagyon sokan jó szívvel látják. A napsütés az mindig jótékony hatású. Melegfronti jellegű tünetek éppenséggel előfordulhatnak, úgyhogy a hidegfrontiak pedig felkészülnek a holnapra, akik arra érzékenyek, ugyanis holnap pedig hidegfronti hatás érkezik. Talán záporral, kisebb szelekkel és némi enyhüléssel, de azért olyan nagyon hideg nem lesz. Olyan hideg hajnalok egyelőre meg végképp nem lesznek, mint amilyen a mai volt, hogy helyenként nulla, meg még akár mínusz egy fokokba is bele csúszott egy-egy térség. A következő napokban a hajnali hőmérséklet egyre fölfelé húszik, a napközben meg majd kicsikét lefelé, tehát félúton valahol találkoznak, itt szombat-vasárnap környékén. Hajnalban 10 fok, napközben meg 14, úgyhogy a kettő között olyan túl nagy különbség nem lesz. Szóval egyelőre időjárásunkról ennyit, a tél még várat magára. Viszont a téli gumi cserét azt gondolom ne hagyjátok a legvégére, ugyanis a gumisok előbb-utóbb olyan leterheltségi szintet mutatnak majd megint, hogy nem győzik utolérni magukat. Na de hogy mi utolértük-e ma reggel magunkat, és hogy általában milyen témát feszegettünk, azt már is mutatom.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
3: Viszont volt egy nagyon érdekes videó, egy hölgy rakta fel, tegnap láttam, hogy ugye a szabály azt mondja, hogy nagyon sok esetben, hogy büntették, hogy mert a telefon kézben tartotta. De mondta, hogy, és tudják, hogy egyébként telefonáltam, mert a Kressz szerint úgy van, hogy telefonálni nem lehet kézben tartva, de nem az, hogy kézben tartani, illetve hát nem lehet használni egész pontosan, tehát SMS sem lehet írni, nem lehet nézni a képernyőn, nem lehet semmi, de mi van, hogyha én csak arrébb rakom a telefont? Tehát ott van az ölembe, és fogom, vagy a zsebemből kiveszem, és oda teszem. Azért csak nem büntetnek meg.
1: Számomra az a furcsa egyébként, hogy azt hogyan tudják objektíven vizsgálni a rendőrök, hogy az abban a pillanatban, hogy lát be a szélvédőn, hogy látja azt a kis tárgyat, hogy látja menet közben ezeket a dolgokat, mert nyilván nem úgy lesz, hogy beültetem magam mögé, és akkor menjünk egy kört, megmutatom, hogy szoktam vezetni. Jaj, bocsánat, ezt fel kell vennem, ezt a hívást, meg ezt a lángost meg kell ennem. Tehát ez nem így működik. Én ezt nem értem, hogy ez...
3: Hát nyilván egyszerű, ha a fülednél tartod, akkor egyértelmű, ha a szád előtt tartod, akkor
1: jó, de ez így akkor hogy működik, hogy összenéznek a rendőrök, akik belettek osztva abba a műszakba,
3: és akkor... Trafipax rögzíti.
1: Hogy ezeket kamera rögzíti, kamera. És a visszanézi, és akkor azt mondja, hogy fú, várj, már láttad? Én is láttam, tehát a kamerán meg nem látszik. Jól, nem látszik jól a kamerán, tehát akkor nem tudjuk bizonyítani.
3: Akkor szerintem elengedik be, vagy nem tudom. Ezt majd egy rendőr egyszer elmeséli nekünk.
1: Mert hogy a lángost, hogy eszed, oké, persze, megállított a rendőr, ott van az öletben egy brutális lángos.
3: De most a lángos meg a hamburger tilos? Hotdog lehet? Hát azt árulnak minden benzinkúton. Oda mész, veszel egy hotdogot, beülsz és eszed. De sok embernél látom ezt.
1: És mi vagy, ha én kettőt eszek? Vagy ugye, én hát, szomjas is vagyok közben, félek, hogy a torkomon akad, úgyhogy van a kezemben még egy üdítő.
3: Nem, az már az utas. Majd ő itat. Tehát, hogy ül melletted, mert már nincs több kezed. Tehát az egyikben majd tartod a telefont, a másikban a hotdogot, és melletted az utas megitat, hogy meg ne fulladj.
1: Tehát, ha van egy rendőri ellenőrzés, ahol megálltál, lehúzod az ablakot, és az egyik kezedben van egy üdítő, a másikban egy hotdog, a sárban egy cigi. Kérdezheted a rendőrt, hogy gyújtsa már meg? Megkérheted?
3: Igen.
1: Illetve itt van még, várja, a vállad. A vállad és a füled közé van szólítva a mobil.
3: De ez most egy érdekes kérdés. Ha nem lehet lángost tenni, akkor cigizni miért lehet? Hát ott is a kezedet használod. Ott is fogod a cigarettát közben, és nem mindig a szádban van, hanem fogod a kezedben, és úgy vezetsz.
4: Mert a munkás is tud úgy dolgozni, hogy oda szorítja, mert szívogatja, fújogatja, közben a két keze szabad.
3: Jó, persze, és ezeket az új típusú cigarettákat, azt hogy tartod a szádban? Sehogy.
1: Az egy nagyon jó kérdés amúgy.
3: Hogy akkor most mit lehet?
1: Szerintem itt csak az óriás lángos ellen indított a hadjárat.
3: Azt tudom, Olaszországban tilos enni vezetés közben. Tehát ott büntetnek érte, de azt nem tudtam Magyarországon is. De nyilván ugye, aki óriás lángos teve...
1: Mondjuk azt az autót nem is szeretném megvenni. Hát, hogy ott...
3: Igen.
1: Én már azt sem szeretem, hogyha kicsikét kozosnak érzem a kezem, és a kormányhoz kell nyúlni.
3: Hát meg a zsírpapír.
1: Hát ezt engedjük is el, tehát hogy olajos volt még a... De
3: milyen kellemes lehetett maga az igazoltatás. Tehát így, nagyon szíves, húzza le az ablakot. Pillanatok, jó, fokhagymás, kértem rá.
1: Elnézést, húzza vissza fel az ablakot.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
1: 9 perc múlva 10 óra, úgyhogy friss hírek, információk, persze jön Váci Zoli is, indul majd a Juice, és a következő 4 óra is megtelik jó zenével, információval, jó kedvel, jó hangulattal. Úgyhogy sok napsütést kívánunk mindenkinek, felhőtlen szórakozást, bármerre is vagytok. Ha a munkahelyen, akkor tartsatok ki, ugyanis rövidesen itt a hétvége. Milyen nap van? Szerda, akkor még nem annyira rövidesen, de tartsatok ki. Köszi már a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot és kitartást. Ciao.
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casinóban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével! Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is! Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átalakítanák a nemzeti alaptantervet a romló PISA felmérések után. Emberölési kísérlettel gyanúsítják a Hajdú hadházi szurkálót. Maradandó látáskárosodást okozhat egy Temmun árult gyerekjáték. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen romlott a magyar 15 évesek teljesítménye matematikából és szövegértésből a legfrissebb PISA felmérésen. Matematikából 459, szövegértésből 452 pontot értek el a diákok, mindkét területen jóval gyengébben teljesítve, mint három évvel korábban. Természettudományból 480 pont született, itt kisebb volt a visszaesés. A felmérések szerint matematikából a magyar tanulók több mint harmada nem érte el az alapvető jártassági szintet. Lannert Judit oktatási miniszter a romló PISA eredményekre reagálva bejelentette, hogy év végéig új nemzeti alaptantervet, oktatási és MI stratégiát, valamint átfogó szövegértési programot dolgoznak ki. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, akit egy hajdúhatházi szurkálással hoznak összefüggésbe. Október 9-én délben egy járókelő szólt a készenléti rendőröknek, hogy két férfi veszekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, szétválasztották őket, majd mentőt is hívtak. A verekedésben egy 26 éves férfi életveszélyes, szúrt sérüléseket szenvedett. A nyomozók a 24 éves gyanúsítottat emberölés kísérlete miatt hallgatták ki. A bíróság pedig október 12-én elrendelte a letartóztatását. Egyelőre nem kapott érdemi támogatást a külügyi tárcától Berettyó Újfalú polgármestere a városban tervezett szállodaberuházáshoz. Muraközi István korábban Orbán Anita külügyminiszterhez és a térség országgyűlési képviselőihez fordult segítségért. Elsőként a külügyminisztérium miniszteri titkársága válaszolt, és azt javasolta, hogy az ügyben illetékes tárcát keresse meg. A polgármester közölte, már készíti levelét a gazdasági és energetikai minisztériumnak. Saját megállót csinált magának egy 33 éves férfi, meghúzta a vészféket, amikor a vonat nem állt meg Hajdúhatházon. A rendőrség szerint a férfit még aznap Debrecenben lopás miatt állították elő, majd kihallgatása után elengedték. Ezután jegy nélkül felszállt egy Hajdúhatház felé tartó vonatra, amiért a kalauz meg is bírságolta. Amikor észrevette, hogy a szerelvény nem áll meg a településen, meghúzta a vészféket, kinyitotta az ajtót, majd gyalog folytatta útját hazafelé. A rendőrök másnap ismét előállították, ezúttal a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt. A férfi most beismerő vallomást tett, az ügyiratait pedig már megküldték az ügyészségnek is. Kicsik és nagyok együtt ünnepelték Debrecen egyik legfontosabb természeti értékét, a nagyerdőt. Családi nappal zárult október 10-én a nagyerdő hete a Szigetkék tematikus játszóparkban. A dátum nem véletlen, ugyanis 1939-ben ezen a napon nyilvánították, védetté a nagyerdőt Magyarországon elsőként. Súlyos, akár maradandó látáskárosodást is okozhat egy Temmun árult villogó ledes játék markoló. Ezért visszahívták a terméket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a játék aljába épített kék LED sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket. Ha a gyermek közvetlenül belenéz a villogó fénybe, az a retina maradandó sérülését is okozhatja. A hatóság azt kéri, aki megvásárolta a terméket, azonnal vegye el a gyermekétől, vegye ki belőle az elemeket és ne használja tovább.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Three, two, one, go!
4: Köszönjük, Szücsi, ezek voltak a legfontosabb hírek, mi pedig megyünk tovább a Juice jól megszokott ritmusában és fordulatszámával, ami ma is garantálja a napod. Maxoljuk ki együtt ezt a szerdát, és indítunk Sonny Foderával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

szerdai munkahidőhöz is mi adjuk a lendületet és a remek hangulatot, sok jó zene vár ma is rá délután 2-ig, persze nem csak a délutána is, de 2-ig én garantálom, és nézzük már is a mai orvos meteorológiát. Anticiklon, melegfront, hidegfront, hát ez a menü mára nem hangzik túl jól, előbb majd a meleg, aztán a hidegfront fog megérkezni, ami elsősorban a magasabb légrétegekben zajlik, a talajszinten ez kevésbé fog érvényesülni, viszont akik érzékenyek rá, őket bizony ez megterheli majd, és érzik majd a szokásos panaszokat. Sok embernél jelentkezhet feszültség, majd erősödő fáradtság, fejfájás, bizonytalanságérzet és alvás zavarok is. Hát ezeket okozhatják azok a dolgok, amikről az előbb beszéltem, mi viszont már is folytatjuk a jó zenékkel a szerda délelőttet.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma is nagyon hasznos dolgokkal lehetünk gazdagabbak. Elmondom ugyanis, hogy mik azok az ételek, amelyek segíthetnek megőrizni bőrünk feszességét és rugalmasságát. Ugyanis az idő múlásával ugyebár a bőr fokozatosan veszít ezekből, ez egy természetes folyamat, a kollagén termelés csökken, a napsugárzás, a hormonális változások és az életmódbeli tényezők is hozzájárulhatnak a ráncok megjelenéséhez és a bőr megereszkedéséhez. Bizonyos tápanyagok ebben pedig fontos szerepet játszanak, hogy a bőr szerkezetének és egészségének működése fennmaradjon, és ne legyen a bőrünk tiszta lánc. Na de ha ezt nem szeretnénk, együnk nagyon sok piros kaliforniai paprikát. C-vitaminban gazdag, ez kell a kollagén képzéshez. A piros kaliforniai paprika az egyik legjobb természetes C-vitamin forrás, és erős antioxidánsként is működik. Kettes, lazac az omega-3 zsírsavakért és a bőrvédelméért. A bőrvédő rétegének megfelelő működésének szempontjából ez nagyon fontos. Aztán a tojás fehérje kell a bőr szerkezetének a fenntartásához ugyanis, és a tojás kiváló minőségű fehérje forrás valamennyi eszenciális aminósavat tartalmazza. A kollagén is egy fehérje, amelynek előállításához pedig megfelelő aminósav ellátottság szükséges. Aztán a paradicsom, a likopin a környezeti hatásokkal szemben veszi fel a harcot. Ez is egy erős antioxidáns, nagyon fontos a mandula az E-vitamin miatt a sejtek védelméért, és a mandula jelentős mennyiségben tartalmaz E-vitamint, de a kiwi is itt van a listán. C-vitamin és antioxidánsok egyetlen gyümölcsben, nagyon sok kiwit kell fogyasztanod, úgyhogy ezeket az ételeket minél gyakrabban tedd a tányérodra, hogyha fontos számodra a bőröd feszessége és rugalmassága.
0: Egészségpercek a Sunshine

csodadal, a pár centi hiány 2 méter magas skót világsztártól, Calvin Harris-től, Ellie Goulding-gal. Közösen ez volt a Miracle, és én követtem az Instán Calvin Harris-t, és a minap már ki is rakta a Guinness rekordok könyvétől a tanúsítványt, amivel hivatalosan is elismerték, hogy világrekordot döntött Calvin Harris, ugyanis a skót lemezlovas São Paulo-i fellépését 1,6 millióan élvezték a helyszínen. Ez soha nem sikerült még másik DJ-nek. Bravo, bravissimo! Alex Kenji dala pedig még belefér ebbe az órába. Szücsi felkészül, hamarosan őt kapcsoljuk a hírszobából, de csak a Bamboléo után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bővült az emlődaganatos nők támogatott kezelése. Tárkányi Zsolt bírálja a Fórum 2 terveit, az önkormányzat pedig egyeztetést sürget. Bírság járhat a megtévesztő zöld ingatlan hirdetésekért. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Fontos változás lépett életbe az örökletes emlődaganatra hajlamos nők kezelésében. A társadalom biztosítás már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozhatja. A lehetőség azokat érinti, akiknél igazolt genetikai eltérés mellett az egyik emlőben már rosszindulatú daganat alakult ki. A másik, még egészséges emlő eltávolításával pedig csökkenthető egy későbbi daganat kialakulásának kockázata. A NEAC a rekonstrukciót is támogatja, akár implantációt, akár saját szövet felhasználásával. Az örökletes hajlam az emlődaganatos betegek mintegy 5-10%-át is érintheti. Komoly vita alakult ki Debrecenben a Fórum 2 beruházás és a Csapó utca jövője körül. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő szerint a jelenlegi tervek leszűkítenék a közterületet, nehezítenék a kerékpáros közlekedést, ezért a beruházás felülvizsgálatát sürgeti. Debrecen önkormányzata ugyanakkor most azt közölte, a Fórum 2 építési területen belüli megvalósítása engedélyezett, de a régi és az új bevásárló központ összeköttetéséről, valamint a Csapó utca közösségi térként történő fejlesztés még nincs megállapodás. A városvezetés szerint a Csapó utcát nem lehet alárendelni a beruházásnak, annak teljes értékű közösségi térként kell megmaradnia. Több mint 33 millió forint értékű adózatlan cigarettával menekült a NAV elől egy tiszagyulaházi férfi, majd felborult az autójával. A vád szerint a férfi még 2025 májusában Budapest környékén szerzett be zárjegy nélküli dohányárut, és hazafelé tartotta az M3-as autópályán, amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani. A sofőr azonban gyorsítani kezdett, majd az M30-as autópályán balesetet szenvedett. A járműből 13.200 doboz cigarettát foglaltak le. A Hajdúböszörményi járási ügyészség most pénzmosással vádolja a férfit, és végrehajtandó börtönbüntetést is indítványozott. November 5-ig pályázhatnak a debreceni fiatalok a Bursa Hungarika ösztöndíj 2027-es fordulójára. A program a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók és továbbtanulás előtt álló középiskolások felsőoktatási tanulmányait támogatja. Az A-típusra a már nappali tagozaton tanuló egyetemisták jelentkezhetnek, amíg a B-típus a 2027-ben felsőoktatásba készülő fiataloknak szól. A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani, a részletes kiírás pedig Debrecen város honlapján is elérhető. A jelentkezési határidő november 5-e. Már nem elég egyszerűen zöldnek nevezni egy lakást vagy irodaházat. Szeptember végétől ugyanis minden környezeti állítást adatokkal is igazolni kell. Az új fogyasztóvédelmi szabályok szerint az olyan kifejezések mögött, mint az energiahatékony, karbonsemleges vagy net zero, mérhető műszaki teljesítménynek vagy hiteles tanúsításnak kell állnia. Ha egy hirdetés a valóságnál kedvező képet fest egy ingatlan környezeti teljesítményéről, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a gazdasági versenyhivatal is eljárhat. A szabályszegő cégekre bírság, sőt, akár közbeszerzési kizárás is várhat. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen, Szücsi, mi pedig visszatérünk ahhoz, amit igazán szeretünk, és ezek a jó zenék. Az óra nagyon vidáman indul, és szerencsésen, hiszen itt van Loé, Get Lucky című dalára pedig már is mehet a hangerő.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: most pedig egy picit félretesszük a jó zenéket, témén Pala Draculája után, és megnézzük, hogy ma milyen energiákat küld felénk az univerzum, és milyen híreket kapunk a csillagoktól. Előtte viszont köszöntjük a mai névnaposokat, ők a Helének és a Líviák, a szülinaposok pedig egy napon születtek a világhírű énekessel, Usherrel, aki 78-ban ezen a napon született. De ezen a napon dobták piacra 70 éve már Elvis Presley-től a Jailhouse Rockot. Hát hallgatóink túlnyomó része szerintem azt se tudja, hogy ez mi ez a zene. Igaz, nem teljesen, sőt egyáltalán nem tartozik a profilunkba, de hát a világ egyik legnagyobb klasszikusa. De Péterfi Borinak is ezen a napon van az ülinapja, aki 57 éves. Gratula mindenkinek!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma lassít a tempón, és a háttérben meghúzódva gyűjt értékes információkat. A bika egy váratlan kihívásra reagál rendkívül laza eleganciával, megőrizve a jó kedvét. Az ikrek ma szigorú napi rendet követ, pontosan betartva minden előre rögzített határidőt. A rák önálló projektbe kezd, teljesen elhatárolódva a többiek véleményétől és befolyásától. Az oroszlán aprólékos és precíz ellenőrzéssel szűri ki a rendszerben lévő lappangó tévedéseket. A szűz ma az intuitív megérzésekre támaszkodva hoz meg egy váratlan, de sikeres döntést. A mérleg céltudatosan képviseli a saját érdekeit, még ha ez némi feszültséggel is jár a környezetében. A Skorpió készségesen megosztja a felhalmozott tudást a fiatalabbakkal, szívesen mentorálva őket. A nyilas ma a megfontolt kockázatelemzés után dönt egy kényes kérdésben. A bak ma művészi vagy nem mindennapi megközelítéssel nyúl a bürokratikus teendőkhöz. A vízöntő határozott vezetőként vágja át a csomót egy régóta húzódó, beragadt ügyben. A halak szigorúan a saját dolgára koncentrál, és határozottan visszautasítja a plusz terheket.
1: Sunshine FM asztrológia.

Ez itt a szerda délelőtt a Sunshine FM-mel. Dua Lipa Training Season-je után pedig mindjárt folytatjuk jó zenével. Előtte viszont nézzük, mi a helyzet az üzemanyagárakkal. Hát megint balhé van, azt tegyük hozzá, az olajpiacon, ugyanis ugye a Hormuzi szoros térségében két hajót is támadásért, és ez kiemelt jelentőségű dolog a világ olajszállításának a szempontjából, de a hazai üzemanyagárak még mindig bebetonozva maradnak ott, ahol vannak. Szeptember 17 óta nincs érdemi mozgás az árakban. Miközben ugye a nemzetközi piac meg hát elég mozgalmas. Szóval a szerdai emelés, nem meg mondjuk a csökkenés is elmarad, de már ez is egy jó hír. Daft Punk One More Time-ja pedig az ezredfordulóból egy óriási klasszikus már is indul nálunk.

jó kis zene volt ez, és nyugodtan kijelenthetjük az idei nyár egyik nagy slágere. Én esküvői DJ-ként hát nem egy mennyasszonytól kaptam ezt a kérést, hogy ezt az esküvőn itt vagy ott mindenképp játsszam már le. Where's my husband? Szólt nálunk, de még Majka Molnár Tomival visszapillantózik egyet a friss hírek előtt. Aztán már Szücsihez fordulunk, és mondja nekünk a mikrofon mögül az elmúlt óra legfrissebb híreit, aztán még két dzsúszos órával várunk mindenkit, tudod? Déli óránkban megszólal a katasztrófa védelem szóvivője. Hozzuk majd a navigációt, nagyon fontos és értékes infókat az úton levőknek, úgyhogy hallgassatok minket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Robert Kia Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Új tetőt tervez? A kerámia tetőcserép tartós, természetes és esztétikus megoldás, amely hosszú évekre értéket teremt otthonának. Tetőfelújításhoz kérje a Gulyás tűzép ajánlatát Debrecenben, a Vámospércsi út 37-nél. www.gsv.hu.
5: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Visszakapja etikai jogköreit a Magyar Orvosi Kamara. Súlyos büntetést kér az ügyészség a polgári gyermekhalál ügyében. Két héttel később válnak hozzáférhetővé az ügynökakták. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, és visszakapja etikai jogköreit az orvosi kamara. Az országgyűlés elfogadta az egészségügyi szakmai kamarákról szóló módosítást, amely nagyobb beleszólást ad a kamaráknak a szakmai döntések előkészítésébe is. A törvényt korábban a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte, ezért az átmeneti szabályokon változtattak, hogy a kamarai visszalépés miatt senki ne essen ki az egészségügyi ellátásból. A parlament végül 138 igen és 50 nem szavazattal fogadta el a módosító javaslatot. Költségvetési csalás miatt mondott ki bűnösséget a Debreceni Járásbíróság egy nyíradonyi vállalkozó és két társa ügyében. A vád szerint fiktív számlákat állítottak be a könyvelésbe, többek között iskolai takarításról, karbantartásról és online szolgáltatásokról, hogy csökkentsék a fizetendő adót. A vádlottak az előkészítő ülésen bűnösnek vallották magukat és lemondták a tárgyaláshoz való jogukról. Az elsőrendű vádlottat 800 ezer forintos pénzbírsággal sújtják, a másik két vádlott ennél kisebb összeget kapott. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség annak a nevelőanyának az ügyében, akinek a gondjaira bízott kisgyermek 2023-ban polgáron halt meg. A vádirat szerint a nő bántalmazta a 2,5 éves Danikát, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A gyermek és testvére néhány hónappal korábban került nevelőszülőkhöz. A debreceni fellebbviteli főügyészség most az elsőfokú ítélet súlyosítását indítványozta. Az ügy másodfokon folytatódik majd. Évente mintegy 8000 új emlőrákos megbetegedést diagnosztizálnak hazánkban, miközben a korán felismert betegség gyógyulási esélye rendkívül magas. Erre hívták fel a figyelmet az Összefogás az emlőrák ellen című rendezvényen. A szakemberek rendszeres szűrővizsgálatokat, az önvizsgálat és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozták, valamint bemutatták a modern, személyre szabott kezelési lehetőségeket is. A program végén a résztvevők rózsaszín szalaggal közös sétára indultak a kormányhivatal a Kossuth térre, a reményt és az összefogást jelképezve. Akár október 21-ig is érvényben maradhat a teljes útzár Debrecenben a Göcs területén. A szervizút és a futóutca közötti belső útszakaszt egy meghibásodott szennyvízvezeték miatt zárták le. A debreceni vízmű közlése szerint a javítás jelenleg is tart. A helyreállított vezetéket október 14-én próbaüzemmel ellenőrzik. Ha minden rendben lesz, a forgalom korlátozást várhatóan október 21-én a reggeli órákban oldják majd fel. Addig az arra közlekedőknek érdemes más útvonalat választaniuk. A tervezetnél két héttel később válnak nyilvánossá az ügynökakták. Az országgyűlés döntése szerint október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az állambiztonsági iratokat. A parlament kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvénymódosítását. A változás tehát nem a nyilvánosságra hozatal tartalmát, hanem annak időpontját érinti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Juhász Katát, Petrus Mirtilt és Tóvizi Petrát is meghívta Golovin Vladimir szövetségi kapitánya Franciaország elleni felkészülési mérkőzésekre a női kézilabda válogatott keretébe. Az Európa-bajnokságra készülő női válogatottunk a legutóbbi VB-n bronzérmes franciákkal találkozik. Október 22-én az Audi Arena Győrben. A két csapat az emlékezetes magyar győzelmet hozó 2024-es EB bronz mérkőzés óta először találkozik egymással. A két válogatott három nappal a győri találkozót követően Franciaországban is összecsap. Az MLS Fegyelmi Bizottsága határozata értelmében az ET elleni mérkőzésen szektorbezárás lép életbe a Nagyerdei stadionban. A határozat szerint a Loki meccsén a vasárnapi mérkőzésen a B4, B5, B6 és B7-es szektorokat be kell zárni. Ezekre a helyekre tehát ezúttal nem lehet jegyet vásárolni. A DVSC mindent megtesz azért, hogy a mérkőzéseket sportszerű keretek között rendezhesse meg. Az MLS már többször jelezte, hogy a Nemzetközi és az Európai Szövetség gyakorlatának megfelelően zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében. A magyar női futszál válogatott hibátlan mérleggel végzett az élen a homonnai EB selejtezős csoportban, így 2027-ben rajthoz állhat a horvátországi kontinens viadalon. A nemzeti együttes Bosznia-Hercegovinát 2-0-ra, Svédországot 3-1-re, Szlovákiát pedig 2-1-re verte. A jó szereplésből 6 DEAC játékos vette ki részét, a szakmai stábban pedig ott volt Kirikó Vivian is. Bízom benne, hogy az EB-re legalább 6 futszálosunk utazhat, de nyilván boldogabb lennék, ha még ennél is többen kapnának meghívót. Az biztos, hogy senki sem dőlhet hátra, ugyanis az aktuális forma döntő lesz a keret kihirdetésekor, mondta a DEAC vezető edzője. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Ma Debrecen környékén felhős és napos időszakok váltják majd egymást, jelentős esőre nem kell számítani. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A Kishegyesi út valamilyen oknál fogva teljesen bedugult egészen a Pesti utca kereszteződéséig, és ezek a standard a Öszörményi úton, a Füredi úton meglévők, ezek még továbbra is problémát jelentenek, tehát én azt kérném, hogy mindenki nagyobb figyelemmel, türelemmel közlekedjen, hogy ne kelljen balesetről már beszámolni a mai nap folyamán.
3: László, köszönjük, jó utat!
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenki számára!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casinóban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Életveszélyesen megkéseltek egy férfit Hajdúhatházon. A német-magyar kapcsolatokat ünnepelték Debrecenben. Kellemetlen szag terjed Debrecenben, megszólalt az önkormányzat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 26 éves férfi, miután megkíselte egy ismerős a Hajdúhatházon. A rendőrség tájékoztatása szerint október 9-én délben egy járókelő jelezte a járőröknek, hogy két férfi verekszik az egyik közeli utcában. Az egyenruhások azonnal a helyszínre siettek, szétválasztották őket, majd mentőt hívtak. A nyomozás eddigi adatai szerint a két férfi előre megbeszélt egy találkozót, azonban vita alakult ki közöttük, amely tetlegességig fajult. A verekedés során a 24 éves férfi rántott és megszúrta ismerősét, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt előállították, majd emberölés kísérletének gyanúja miatt kihallgatták. A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását. Újabb bejegyzésben reagált Széles Diana Debrecen alpolgármestere Molnár Áron színész kritikájára. A vita egy debreceni rendezvény miatt alakult ki, amelyen Tóth Gabi is fellépett. Molnár szerint az esemény közpénzből finanszírozott kampány célokat szolgált. Széles Diana ezt vitatja és hangsúlyozta, hogy a választási időszakban is jogosult ellátni hivatali feladatait, így részt vehet városi rendezvényeken. Álláspontját bírósági döntésekkel is alátámasztotta. Példaként Görögné Bocskai Évát, Hajdúböszörmény korábbi polgármesterét, jelenlegi Tiszás országgyűlési képviselőt említette, aki jelöltként szintén részt vett önkormányzati rendezvények népszerűsítésében. Az alpolgármester szerint ez önmagában egyik esetben sem jelent választási jogsértést. A közösségi médiában zajló vita középpontjában továbbra is a közpénzek felhasználása és a kampánytevékenységek elhatárolása áll. A Német Egység napját ünnepelték Debrecenben a Kölcsei Központban október 10-én. A rendezvényen Alexander Schöfelder német nagykövet és Papp László polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A városvezető hangsúlyozta, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok megerősödése nem csak új beruházásokat és vállalatokat hozott Debrecenbe, hanem a kulturális és tudományos együttműködéseket is fellendítette. Mint fogalmazott, Debrecennek ma már egy kis darab Németországa is van. A városban egyre több német kulturális programot szerveznek, miközben az iskolai csereprogramok és az egyetemi együttműködések is erősítik a két ország kapcsolatát. Az ünnepségen történelmi előadással, valamint a német nemzetiségi közösségek és meghívott művészeti csoportok kulturális műsorával is várták az érdeklődőket. Egyre több lakossági panasz érkezik a Debrecen több területén tapasztalható kellemetlen szag miatt. Az önkormányzat közleménye szerint a bűzhatást az őszi mezőgazdasági trágyázás, az időjárási körülmények, valamint vélhetően a teva területén működő KFT tevékenysége is okozhatja. A lakossági bejelentéseket követően a tűzoltók szombat este méréseket végeztek és megállapították, hogy egészségre ártalmas anyag nincs a levegőben, vészhelyzet nem áll fenn. Színes családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját Debrecenben a Sziget Kék tematikus játszóparkban. A Nagy Erdő hete rendezvény sorozat szombati záró eseményén interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstolás és játékos kihívások várták a gyerekeket. A látogatók a környezetvédelem fontosságáról is tanulhattak, többek között megismerhették a zöld őrszem környezeti ellenőrző rendszert és a Future of Debrecen mozgalom kezdeményezéseit.
1: További információk és részletes híreink a Sunshine.hu-n olvashatók.
4: Sunshine FM.
3: A hét további felében fátyolgomoly felhők képződhetnek, egy-egy futózápor sem kizárt, a maximumok a későbbiekben 13-19 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
0: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás

0: soká.
1: Az utolsó dzsúszos órát töltjük együtt, viszont még kettőig itt vagyunk egymásnak, és csak akkor húzzuk le a rolót. Na de érdemes most rám figyelni, főleg akik az égi csodás jelenségeket szeretik és érdekli őket. Hamarosan az év egyik leglátványosabb csillaghullása érkezik, és hogy mikor is érdemes majd az eget kémlelni. Október 21-ről 22-ére virradó éjszaka fog ugyanis tetőzni az Orionidák meteorraja, amelynek tagjai a héli üstökös hátrahagyott törmelékéből származnak. Oké? Okay? És ideális körülmények között óránként akár 15-ször is kívánhatunk, mert bizony ennyi hullócsillagot is megfigyelhetünk majd, tehát 21-ről 22-ére virradóan, de kialvatlanok lesznek azok, akik a csillaglást szeretnék élőben átélni, ugyanis hajnalban lesz majd ennek a legaktívabb időszaka. Na de most mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Tehát ha van egy rendőri ellenőrzés, ahol megálltál, lehúzod az ablakot, és az egyik kezedben van egy üdítő, a másikban egy hotdog, a sárban egy cigi. Kérdezheted a rendőrt, hogy gyújtsa már meg? Megkérheted?
4: Igen.
3: Illetve itt van még, várja, a vállad. A vállad és a füled közé van szorítva a mobiltelefon.
4: De ez most egy érdekes kérdés. Ha nem lehet lángost tenni, akkor cigizni miért lehet? Hát ott is a kezedet használod. Ott is fogod a cigarettát közben, és nem mindig a szádban van, hanem fogod a kezedben, és úgy vezetsz.
3: Mert a munkás is tudod dolgozni, hogy oda szorítja, mert siogatja, fújogatja, közben a két keze szabad.
4: Jó, persze, és ezeket az új típusú cigarettákat, azt hogy tartod a szádban? Sehogy.
3: Az egy nagyon jó kérdés amúgy.
4: Hogy akkor most mit lehet?
3: Szerintem itt csak az óriás lángos ellen indított a hadjáratot.
4: Azt tudom, Olaszországban tilos enni vezetés közben. Tehát ott büntetnek érte. De azt nem tudom, hogy Magyarországon is. De nyilván ugye, aki óriás lángos teve...
3: Mondjuk azt az autót nem is szeretném megvenni. Hát, hogy ott...
4: Igen.
3: Én már azt sem szeretem, hogyha kicsikét kozosnak érzem a kezem, és a kormányhoz kell nyúlni.
4: Hát meg a zsírpapír.
3: Hát, az, ha engedjük is el. Tehát, hogy olajos volt még a...
4: De milyen kellemes lehetett maga az igazoltatás. Tehát így, nagyon szíves, húzza le az ablakot. Jó, fokhagymás, kértem rá.
3: Elnézést, húzza vissza fel az ablakot.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítás.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dőljünk hátra, mert a hazai könnyű zene legnagyobb slágerei kapnak most vérpesdítő új köntöst Nyíregyházán. Október 18-án 19 órától a Swing a la Django és Lábas Viki varázsolja el a közönséget a Vaj Ádám körúti Kodály hangversenyteremben, ahol Presser Gábor és Dés László időtlen dalai csendülnek fel. Pörgős, swing, dögös jazz és Steve-hez szóló melódiák keverednek majd ezen az estén, úgyhogy garantáltan mindenki dúdolva tér haza. A legkisebbek csöpnyi tenyere és a játékos érintések csodája köré fonódik az a különleges csupa Steve előadás, amely Debrecenben varázsolja el a pici babákat és szüleiket. Október 25-én és 26-án 10 órától a Vojtina Bábszínház játszószínházában várja a közönséget a Fogódzó című nonverbális produkció. Ritmikus énekek, szelíd mozdulatok és varázslatos apró gesztusok segítik a legelső közös színházi kapcsolódást. Csendesen, érzékenyen, tökéletesen a legkisebbekre hangolva.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

Pár perc múlva 2 óra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok ezen a 4 órás zenei utazáson. Remélem sikerült jó sok, jó kedvet, jó zenét, energiát vinnem a napotokba. Na hát mára elköszönünk, mert ennek itt a vége, de holnap újra ugyanitt találkozhatunk. Most viszont jön a helyemre Roli, ő garantálja a délután pörgős óráit. A jó zenék ugyanis folytatódnak ugyanúgy tovább. Holnap délelőtt pedig ismét találkozhatunk. Addig is vigyázzatok magatokra, hallgassatok Sunshine-t, hiszen a jó zenék mellett folyamatosan a térség friss közlekedési híreit első kézből tőlünk sebelhetitek be. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csakalom! Hiába!

0: Sámba.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Szeptemberben enyhén csökkentek a lakbérek, új hókotrókkal készül a térre a Magyar Közút. Hatékonyabb és betegközpontú egészségügyet tervez a kormány. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Több mint 198 millió forintból alakítanak ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedők életminőségének javítása és a hozzátartozók támogatása. A program részeként klinikai palliatív mobiltím, járóbeteg szakrendelés és palliatív ágyak is létrejönnek. Emellett több mint 100 vizsgáló kezelő és informatikai eszköz beszerzését tervezik. Az ellátás a testi tünetek enyhítése mellett a lelki, szociális és spirituális szükségletekre is figyelmet fordít. A projekt 2028. augusztusáig tart, teljes költsége 198 millió 221 ezer forint, támogatási intenzitása pedig 100%-os. 50 diák mérte össze tudását az Északi Agrár Szakképzési Centrum Erasmus napján a Nyíregyházi Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Technikumban. A megye 10 iskolájából érkező tanulók 5-fős csapatokban oldották meg az Európai Unióhoz és az Erasmus Plus programhoz kapcsolódó feladatokat. A résztvevők mind jártak már külföldi szakmai gyakorlaton a program segítségével. A centrum 10 intézményében mintegy 2500 diák tanul, közülük a következő időszakban 110-en vehetnek részt két hetes külföldi mobilitásban, hárman pedig 90 napos szakmai gyakorlatra utazhatnak. A programokra rendszeresen túljelentkezés van. 2022 és 25 között közel 650 diák jutott el rövidebb külföldi szakmai gyakorlatra. 13 országból 50 fiatal érkezett Nyíregyházára, hogy részt vegyen a Wizzair pilóta képző programjában. A kadétok 18 hónapon át tanulnak a nyíregyházi repülőtéren a Tréner Kft. Szervezésében. A képzés első 4 hónapja főként elméleti oktatásból áll, ez követi a repülési gyakorlat. A jelentkezőknek egészségügyi, fizikai és mentális alkalmassági vizsgálatokon, valamint matematika, fizika és angol teszteken is meg kell felelniük. A programhoz nem szükséges diploma, a cél pedig az, hogy a résztvevők légitársasági munkára kész pilótákká váljanak. Nyíregyházán 2015 óta működik ez a képzés, eddig mintegy 1200 pilóta végzett sikeresen. A baba gondozás régi és mai módszereivel ismerkedhettek meg a látogatók a Sóstai Múzeum falu hétvégi programján. A Hordoz Ringas Ölej című rendezvényen szó esett a hozzátáplálásról, a gyermekhordozás hagyományairól és a szülés utáni gondozásról is. A családokat baba-mama programok, kézműves foglalkozások, falusi vásár és interaktív népiskolai óra várta. A látogatók emellett a hajdani falusi élet és a pásztor hagyományok világába is betekinthettek. A nap egyik leglátványosabb eseménye az ötödik alkalommal megrendezett. Október 15-én nyílt napot tart a nyíregyházi Rédenz gimnázium szakiskola és kollégium, ahová elsősorban a 8. osztályos tanulókat és szüleiket várják. A regisztráció 8:30-kor kezdődik, 9 órakor pedig Fekete Marianna Sarolta főigazgató köszönti az érdeklődőket. A diákok 4 csoportban járhatják be az intézményt, betekinthetnek a kollégiumi életbe, megnézhetik a lakószobákat és a szabadidős helységeket is. A programon bemutatják a gyógypedagógiai és szakmai munkát, valamint a gimnáziumi képzés sajátosságait és módszereit.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változatlan gyenge, erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. A kora reggeli órákban -1 fok körüli értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek. 2:03 rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán tessék vigyázni a Kert utcán, Debrecenben pedig mérnek a Rákóczi úton. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok, 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kiváló zenékkel pörög a szerdánk a Sunshine FM-en, sikerlatározunk. Képzeljétek, a hét közepén lezárásnap van. Ez most jó alkalom arra, hogy végére járjunk azoknak a dolgoknak, amelyek már túl régóta húzódnak. Lehet ez egy félbehagyott feladat, egy el nem intézett ügy, vagy akár egy döntés, amit már ideje meghoznunk. Ma nem feltétlenül az új kezdeteké a főszerep, inkább annak, hogy rendet tegyünk magunk mögött. Ha valamit sikerül lezárni, az nem csak megkönnyebbülést adhat, hanem helyet is csinálhat annak, ami ezután következik. Kis sejtelmes tap ez a mai, de szerintem így a legjobb. Shakira és a Die Die, ezzel pörög tovább a délután.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Csökkmentes délutánt kívánok mindenkinek, útinfókkal folytatjuk. Köszönöm szépen a visszajelzéseket. Többen is megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán az Orosi úton a városból kifelé mérnek a rendőrök. Köszi a jelzést. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat az Ady Endre utcán. Nagyon fontos, hogy a főkapu előtt várják a szabálytalankodókat. Én pedig várom az infókat a továbbiakban is. SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000. A One Republic-kal megyünk tovább, jön a Rich Love.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM-en.
1: Újra ráfordulunk az edzésekre, valamint a fitségünkre. A stúdióban már Kristóf Dóra, a Fight Club edzője, valamint Pilates oktatója.
2: A Pilatesben nincs szükség hatalmas súlyokra ahhoz, hogy egy gyakorlat nehéz legyen. Itt sokszor éppen az a kihívás, hogy kis mozdulatokat tökéletes kontrollal hajtsunk végre. Figyelünk a légzésre, a törzs stabilitására, a medence helyzetére és a mozdulat minőségére. Ez a fajta tudatosság olyan dolgokra is ráirányíthatja a figyelmünket, amiket egy hagyományos edzésen talán észre sem veszünk. A Pilates egyik legnagyobb tanulsága, nem mindig az a jobb, ha többet csinálunk. Néha az a fejlődés, ha ugyanazt csináljuk, csak sokkal jobban.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
7: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casinóban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
8: Hello Debrecen!
9: Itt az új taxis élmény!
8: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
9: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
8: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
9: Utazz bárhová egyszerűen.
8: Töltsd le az Uber alkalmazást,
9: vagy hívd az 555-555-öt.
8: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
9: Készen állsz az új kalandra?
8: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM.
3: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: Igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 3000 forintért rabolta ki egy férfi Debrecenben, nincs megállapodás a Fórum 2 Csap utcai átjárójáról. Október 21-ig maradhat a teljes útzár Debrecenben. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Börtönbüntetésre ítélt két férfit a debreceni járás bíróság, akik a vádirat szerint márciusban kábítószert kínáltak egy járókelőnek a piac utcán. A sértett nem akart drogot vásárolni, ezért az egyik vádlott megragadta a ruháját, majd gyomran és kétszer arcon ütötte. Ezután azzal fenyegette meg, hogy megszúrja, ha nem adja át a nála lévő pénzt. A férfi félelmében 3000 forintot adott át. A bíróság mindkét vádlottat rablásban és lopásban mondta ki bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat pedig további bűncselekmények miatt is elítélték. Ő 4 év 8 hónap, társa 3 év szabadságvesztést kapott. Továbbra sincs megállapodás a Fórum 2 beruházásához tervezett Csapó utcai átjáróról Debrecenben. Tárkányi Zsolt, a Tisza párt önkormányzati képviselője, a teljes fejlesztést ellenzi, azt állítja, hogy az összeköttetés jelentősen szűkíteni a közterületet, valami nehezíteni a kerékpáros közlekedést. Paplászló polgármester ugyanakkor indokoltnak tartja a bevásárlóközpont bővítését, de közölte, az önkormányzat és a beruházó között sem az átjáróról, sem a Csapó utca közösségi térként történő fejlesztéséről nincs egyesség. Addig közterületen csak a beruházáshoz szükséges közmű kivilágítás végezhető. Továbbra is teljes útzár van Debrecenben a Göcs belső közlekedési útján a Szervízút és a Futó utca között. A szennyvíz vezeték meghibásodása miatt lezárt szakaszon lekamarabb, október 21-én a reggeli órákban indulhat újra a forgalom. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint a hibát már megtalálták, jelenleg a sérült csőszakasz javítása zajlik. A próbaüzemet várhatóan október 14-én tartják, majd ha mindent rendben találnak, következhet a munkárok feltöltése, tömörítése és az útborkolat helyreállítása. A szolgáltató szerint a beton és az aszfalt kötési ideje miatt a lezárást nem lehet korábban megszüntetni. Új iskola épül Esztáron, ahol a tervek szerint egy épületben tanulhat majd mind a 8 évfolyam. A kivitelezővel szeptember 7-én kötöttek szerződést, az új intézményt pedig 2027. szeptember 7-ig kell befejezni. Az épület akadálymentes lesz, liftet is kialakítanak, így a mozgásukban akadályozott gyerekek is könnyebben elérhetik a tantermeket. Az új iskola elkészültével felszabadulhat a jelenlegi oktatási célra használható erdődi szúnyog kúria is. A védett épület jelentős felújításra szorul, későbbi hasznosításáról még nincs döntés. Az önkormányzat a lakosság bevonásával szeretné meghatározni, milyen közösségi, kulturális vagy turisztikai funkciót kaphat a jövőben. Az egészségmegőrzés és a megelőzés került a középpontba az idősek hetek keddi programján a debreceni Csapókerti Közösségi Házban. A résztvevők az újraélesztés alapjaival is megismerkedhettek, emellett vércukor, vérnyomás és véroxigén szintmérésen vehettek részt. A szervezők szerint ezek az egyszerű vizsgálatok segíthetnek időben felismerni az esetleges egészségügyi problémákat. A program ugyanakkor nem csak a szűrésekről szólt, a testi-lelki feltöltődés jegyében nyirokmasszást is kipróbálhattak az érdeklődők. Az idősek hete a következő napokban is folytatódik, mentális fittséget fejlesztő programokkal, örökzöld slágerekkel, kiállítással és jubilómi ünnepséggel várják a szépkorúakat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön a hajnalra képződő pára és kötfoltok feloszlása után változatlan gyenge, erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani. A kora reggeli órákban -1 fok körüli értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Köszönjük szépen a támogatást, így van, mindjárt rajtul a kódjáték, ma is megnyerhető az Ossis Burger Sunshine menüje, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat, 3 múlt már 4 perccel, hozom a kiváló zenénket a következő órákban is, Empire of the Sun és a Walking on the Dream, ezzel rajtolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

és a mellettem a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, 10 perccel járunk fél négy előtt, és nagyon fontos, hogy ma is gazdára talál az Ossis Burger Sunshine menüje. Ha mai nyerő szám, vagyis a 14-es szerepel a telefonszámodban, akkor már is esélyes vagy egy finom menüre. Nincs más dolgod, mint elküldeni a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen a Sunshine telefonszámára, ami nem más, mint a 0620-316-3000 egészen az óra végéig, és lehet, hogy te leszel ma az a szerencsés, aki egy újabb nyereményt vehet át tőlünk. Ezzel érkezik a következő percekben. It's a medal!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dr. Véres és Verik Tamás városan, ez volt az Ugye nem bántad meg itt a szerda délutánunkban. A csillagok állását pedig már is Kiskata tolmácsolja nekünk. Szia!
2: Szia, Roli! A kosma lassít a tempón, és a háttérben meghúzódva gyűjt értékes információkat. A bika egy váratlan kihívásra reagál rendkívül laza eleganciával, megőrizve a jó kedvét. Az ikrek ma szigorú napi rendet követ, pontosan betartva minden előre rögzített határidőt. A rák önálló projektbe kezd, teljesen elhatárolódva a többiek véleményétől és befolyásától. Az oroszlán aprólékos és precíz ellenőrzéssel szűri ki a rendszerben lévő lappangó tévedéseket. A szűz ma az intuitív megérzésekre támaszkodva hoz meg egy váratlan, de sikeres döntést. A mérleg céltudatosan képviseli a saját érdekeit, még ha ez némi feszültséggel is jár a környezetében. A Skorpió készségesen megosztja a felhalmozott tudást a fiatalabbakkal, szívesen mentorálva őket. A nyilas ma a megfontolt kockázatelemzés után dönt egy kényes kérdésben. A bak ma művészi vagy nem mindennapi megközelítéssel nyúl a bürokratikus teendőkhöz. A vízöntő határozott vezetőként vágja át a csomót egy régóta húzódó, beragadt ügyben. A halak szigorúan a saját dolgára koncentrál, és határozottan visszautasítja a plusz terheket.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve a napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miley Cyrus és az End of the Verdict a délutánunkban, hamarosan pedig jönnek a legfontosabb hírek Betty jó voltából. Ha bármi út infód lenne, akkor köszönöm szépen, a segítesz 0620-316-3000. A mai nyerőszám pedig a 14-es volt a Kód játékban. Rengeteg jelentkezés érkezett, köszönöm, hogy ennyire akarjátok, hogy játszunk napról napra, nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, és Balázsnak pedig gratulálunk. Nagy nehezen kisorsolta őt a gépünk, a nyereményed pedig nem más, megszokotta, mint az oszízű burger. Sunshine menüje, jó étvágyat. A következő óránkat pedig olyan zenékkel töltöm meg, amit mindannyian szeretünk, rögtön kezdünk egy igazi újdonsággal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia-szia! Nyíregyháza belterületén a délutáni csúcsforgalomban nagyobb menetővel kell számolni, a 49-11-es számú főútvonalon, lakóterten belül a Kállóiton. Viszont lakóterten kívül is több helyen van sebességkorlátozás útépítési munkaterület, Nyíries és Nagyszállásnál. Nagyszállás belterületén is több helyen van sebességkorlátozás, és Hajdú-Bihar megye területén is több útépítési munkaterülettel szembesülnek a közlekedők, ugye a 33-as főútvonal, illetve a 471-es főútvonal Debrecen belterületén több helyen van sebességkorlátozás. Tócóskertben, illetve a Homokkerti lakótelepen szintén több helyen van sebességkorlátozás és útszükület. A parkolók nagy része meg van telve a bevásárlóközpontoknál, azok közelébe igen nagy a forgalom, úgy a Füredi úton, illetve a Hortobágyi úton lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni a délutáni csúcsforgalom idején. További balesetmentes jó utat, a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Két gyanúsítottja van a debreceni kutató halálával végződött csónak balesetnek. Újabb nemzetközi szállodalánc érkezik Debrecenbe. A SZEMKORP szerint mérési módszertani eltérés okozta a magas márciusi értékeket. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Két embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség a Hortobágy-Berettyón történt halálos csónak baleset ügyében. A Debreceni Egyetem 26 éves PhD hallgatója tavaly ősszel vesztette életét, amikor kutatási munka közben felborult a csónak lyuk az ágotai víz elzáró zsilip térségében. A négy ember közül hárman ki tudtak úszni, a fiatal kutató holttestét 8 nappal később találták meg. A rendőrség vízi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetése miatt nyomoz, de a két gyanúsított szerepéről nem közölt részlet. Az eljárás jelenleg vizsgálati szakaszban van. A bűncselekmény 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Új Holiday Inn Express and Cities szálloda épül Debrecenben. A tervek szerint 2029-ben megnyíló hotel a városközponttól mintegy 1 kilométerre kap helyet, egy lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is magába foglaló fejlesztés részeként. A szállodában 100 modern vendégszobát és 20 lakosztályt alakítanak ki. Emellett ingyenes meleg reggelit, wifi-t, valamint kávézó és bárszolgáltatást kínálnak majd. A vállalat a Hilton után a 3. nemzetközi szállodalánc, amely hotelt nyit Debrecenben. Újabb tájékoztatást adott a SZEMKORP a márciusi talajvízvizsgálatok eredményeiről. A vállalat szerint a korábbi mintákban az összes fémtartalmat vizsgálták, az oldott fém koncentráció helyett, ezért a talajrészecskékben természetes módon jelenlévő fémek is bekerültek az eredményekbe. A cég közlése szerint a talajvízre vonatkozó határértékeket az oldott fémek mennyiségével kell összehasonlítani. A SZEMKORP szerint akkreditált szakértők is megerősítették a problémát, a laboratórium pedig visszavonta valamennyi márciusi mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvét. A vállalat elismerte, hogy az eltérést korábban kellett volna felismerni. A cég rendszeres talajvízvizsgálatot tervez, az eredményeket nyilvánosságra hozná, és civil szervezeteket is bevonna a mintavételekbe. Mintegy 400 orvostanhallgató ismerkedett meg testközelből a robotsebészet lehetőségeivel ezen a héten a Debreceni Egyetemen. A hallgatók szimulációs eszközökön próbálhatják ki, hogyan irányíthatók konzolról a robotkarok, amelyek milliméteres pontosságú mozdulatokra képesek. A technológiát Debrecenben már a mindennapi beteg ellátásban is használják, többek között az urológiában, a szülészetnőgyógyászatban és a fülorgégészetben. A robotasszisztált beavatkozások kisebb behatolással végezhetők, ami gyorsabb felépülést és kevesebb szövődményt tehet lehetővé. A Debreceni Egyetemen 2024 óta több mint 1200 ilyen műtétet végeztek, a szimulációs képzés pedig már 2016 óta működik. Lezárult a Magyarország elleni kondicionalitási eljárás, így 4,2 milliárd euró uniós forrás vált elérhetővé. Az Európai Unió tanács október 13-án döntött a korlátozások feloldásáról. A határozat nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. Magyarország uniós állandó képviselete szerint a több mint 4 éve tartó folyamat lezárásához az elmúlt hónapok korrupció ellenes intézkedései is hozzájárultak. A 2022-ben befagyasztott 6,3 milliárd euróból 2,1 milliárdot Magyarország a határidők lejárata miatt elveszített. További 2,2 milliárd euró felszabadításáról még később születhet döntés.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön számottevő csapadékra nem kell számítani, a maximumok 14-20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Vezess meg fontoltan, hello mindenkinek, további klassz délután kívánok, köszönjük szépen Bettinek a híreket, 4 múlt már 4 perccel, Nyíregyházán mértek nemrég a Tiszavasvárin, a Fejér autóból, Debrecenben pedig a Kassain várják a gyors sajtókat. Hozom a kiváló zenéket, köszönjük, ma is együtt rádiózunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

telefon, és az Oh My Head a Sunshine délután van nálunk. Csak jó zene szól, és október 23-án a nemzeti ünnepen is a megszokott rende szerint szállítják el a hulladékot, mind a nyíregyházi, mind pedig a debreceni hulladékgazdálkodás, vagyis akiknél pinteken esedik és a szemétszállítás, azoknál az ünnepnapon is érkezik a kukás autó, viszont fontos tudni, hogy mindkét szolgáltatónál zárva tartanak az ügyfélszolgálati irodák, a hulladékgyűjtő udvarok és a hulladékkezelő telepek is. További infók ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálhatók. Mindjárt útinfók érkeznek, előtte viszont itt a Back to Yours.

0: 3000.
1: Légy résen, csökkentes délutánt kíván a Sunshine FM. Köszönöm szépen Szélvédős Feri Viberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán korábban mértek a Tokaj úton. Köszi a jelzést, amit még kaptam ezzel kapcsolatban, hogy civil Opelből verjek a szabálytalankodókat. Debrecenben is tessék megfontoltan közlekedni, korábban mértek a Kassai úton, illetve ha jól láttam, akkor a budai nagyon talán működő Trafibox is aktívan dolgozik a mai délutánon. Várom a további infókat, segítsünk egymásnak 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: November 7-én Nyíregyházán vár a NEC, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. NEC, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programolja.

0: meg már az imád.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Pickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: 12 éves a Grand Casino. Próbálja ki a Grand Casino játékait, gyűjtse a sorsjegyeket, és induljon a 10 millió forint értékű nyereményekért. Sorsolás október 17-e. Szombat. Részletek a Grand Casino-ban. 0-tól 24-ig a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
7: A Gulyás tűzépnél teret adunk a képzeletnek. Legyen szó építkezésről, felújításról vagy otthonod szépítéséről. Nálunk minden adott ahhoz, hogy megvalósítsd elképzeléseidet. Festékek, tapéták, hideg és meleg burkolatok, szaniterek, tető és kertmegoldások. Széles kínálatunkban mindent megtalálsz, amire a tervezés és a kivitelezés során szükséged lehet. Bemutató termünkben inspirációval várunk. Szakértő kollégáink pedig személyre szabott tanácsadással segítenek megtalálni a számodra legjobb megoldásokat. Gulyás tűzép, ahol az ötletből álmai otthona lesz. Debrecen, Vámospécsi út 30.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 3000 forintért raboltak ki egy férfit Debrecenben, nincs megállapodás a Fórum 2 Csap utcai átjárójáról. Október 21-ig maradhat a teljes útzár Debrecenben. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Börtönbüntetésre ítélt két férfit a debreceni járás bíróság, akik a vádirat szerint márciusban kábítószert kínáltak egy járókelőnek a piac utcán. A sértett nem akart drogot vásárolni, ezért az egyik vádlott megragadta a ruháját, majd gyomron és kétszer arcon ütötte. Ezután azzal fenyegette meg, hogy megszúrja, ha nem adja át a nála lévő pénzt. A férfi félelmében 3000 forintot adott át. A bíróság mindkét vádlottat rablásban és lopásban mondta ki bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat pedig további bűncselekmények miatt is elítélték. Ő 4 év 8 hónap, társa 3 év szabadságvesztést kapott. Továbbra sincs megállapodás a Fórum 2 beruházásához tervezett Csapó utcai átjáróról Debrecenben. Tárkányi Zsolt, a Tisza párt önkormányzati képviselője, a teljes fejlesztést ellenzi, és azt állítja, hogy az összeköttetés jelentősen szűkíteni a közterületet, valami nehezíteni a kerékpáros közlekedést. Paplászló polgármester ugyanakkor indokoltnak tartja a bevásárlóközpont bővítését, de közölte, az önkormányzat és a beruházó között sem az átjáróról, sem a Csapó utca közösségi térként történő fejlesztéséről nincs egyesség. Addig közterületen csak a beruházáshoz szükséges közműkivilágítás végezhető. Továbbra is teljes útzár van Debrecenben a Göcs belső közlekedési útján a Szervízút és a Futó utca között. A szennyvíz vezeték meghibásodása miatt lezárt szakaszon leghamarabb, október 21-én a reggeli órákban indulhat újra a forgalom. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint a hibát már megtalálták, jelenleg a sérült csőszakasz javítása zajlik. A próbaüzemet várhatóan október 14-én tartják, majd ha mindent rendben találnak, következhet a munkaárok feltöltése, tömörítése és az útborkolat helyreállítása. A szolgáltató szerint a beton és az aszfalt kötési ideje miatt a lezárást nem lehet korábban megszüntetni. Új iskola épül Esztáron, ahol a tervek szerint egy épületben tanulhat majd mind a 8 évfolyam. A kivitelezővel szeptember 7-én kötöttek szerződést, az új intézményt pedig 2027. szeptember 7-ig kell befejezni. Az épület akadálymentes lesz, liftet is kialakítanak, így a mozgásukban akadályozott gyerekek is könnyebben elérhetik a tantermeket. Az új iskola elkészültével felszabadulhat a jelenlegi oktatási célra használható erdődi szúnyog kúria is. A védett épület jelentős felújításra szorul, későbbi hasznosításáról még nincs döntés. Az önkormányzat a lakosság bevonásával szeretné meghatározni, milyen közösségi, kulturális vagy turisztikai funkciót kaphat a jövőben. Az egészségmegőrzés és a megelőzés került a középpontba az idősek hete keddi programján a debreceni Csapókerti Közösségi Házban. A résztvevők az újraélesztés alapjaival is megismerkedhettek, emellett vércukor, vérnyomás és véroxigén szint mérésen vehettek részt. A szervezők szerint ezek az egyszerű vizsgálatok segíthetnek időben felismerni az esetleges egészségügyi problémákat. A program ugyanakkor nem csak a szűrésekről szólt, a testi-lelki feltöltődés jegyében nyirokmasszást is kipróbálhattak az érdeklődők. Az idősek hete a következő napokban is folytatódik, mentális fittséget fejlesztő programokkal, örökzöld slágerekkel, kiállítással és jubileumi ünnepséggel várják a szépkorúakat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Továbbra sem várható fronthatás, de a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon ingerlékenység, fáradékonyság, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 14-20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 5 múlt már 4 perccel, pörög tovább a délután. Nyíregyházán nemrég mértek a debreceni úton, ha arra autózol, légy megfontolt. Debrecenben pedig a kassain várják a szabálytalankodókat. Jönnek a kiváló zenék, rajtulunk elsőként Rui Allen, ez a What Is My Husband.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként életkóta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Love.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zsebpénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ideérkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autó megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelemkiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Tehát ha van egy rendőri ellenőrzés, ahol megálltál, lehúzod az ablakot, és az egyik kezedben van egy üdítő, a másikban egy hotdog, a sárban egy cigi. Kérdezheted a rendőrt, hogy gyújtsa már meg? Megkérheted?
5: Igen.
4: Illetve itt van még, várja, a vállad és a füled közé van szólítva a mobil.
5: De ez most egy érdekes kérdés. Ha nem lehet lángost tenni, akkor cigizni miért lehet? Hát ott is a kezedet használod. Ott is fogod a cigarettát közben, és nem mindig a szádban van, hanem fogod a kezedben, és
4: hát a munkás is tudod dolgozni, hogy oda szorítja, mert szivogatja, fújogatja, közben a két keze szabad.
5: Jó, persze, és ezeket az új típusú cigarettákat,
4: azt
5: hogy tartod a szádban? Sehogy.
4: Az egy nagyon jó kérdés amúgy.
5: Hogy akkor most mit lehet?
4: Szerintem
5: nézni?
4: Itt csak az óriás lángos ellen indította a hadjárat.
5: Azt tudom, Olaszországban tilos enni vezetés közben. Hmm. Tehát ott büntetnek érte. De azt nem tudtam, hogy Magyarországon is. De nyilván, ugye, aki óriás lángos teve...
4: Mondjuk azt az autót nem is szeretném lehetett megvenni. Hát, hogy ott...
5: Igen.
4: Én már sem szeretem, hogyha kicsit kozosnak érzem a kezem, és a kormányhoz kell nyúlni.
5: Hát meg a zsírpapír.
4: Hát, ha engedjük is el. Tehát, hogy olajos volt még a... Is.
5: Milyen kellemes lehetett maga az igazoltatás. Tehát így, nagyon szíves, húzza le az ablakot. Jó, fogadj már, kértem rá.
4: Elnézést, húzza vissza fel az ablakot.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Katy Perry és a Lifetimes mindjárt jön majd a 2 órás élőesti kívánság műsor Norrival, előtte viszont programajánlatokkal folytatjuk Kiskata a stúdióban. Szia!
0: Szia, Roli! Dőljünk hátra, mert a hazai könnyű zene legnagyobb slágerei kapnak most vérpestítő új köntös Nyíregyházán. Október 18-án 19 órától a Swing a Django és Lábas Viki varázsolja el a közönséget a Vaj Ádám körúti Kodály hangversenyteremben, ahol Presser Gábor és Dés László időtlen dalai csendülnek fel. Pörgős, swing, dögös jazz és szívhez szóló melódiák keverednek majd ezen az estén, úgyhogy garantáltan mindenki dúdolva tér haza. 6 évtized legmeghatározóbb slágerei csendülnek fel Debrecenben a magyar könnyű zene élő legendáival. Október 19-én 19 órától a Kölcsei Központ színpadán Bródy János ünnepli 80. születésnapját az első 80 év című jubiláló koncertjével. Az Illés és a Fonográf korszak felejthetetlen dalai mellett önálló sikerszerzemények varázsolnak igazán bensőséges, nosztalgikus hangulatot az estébe.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't

0: epizódos kedvencek. Igazi újdonságok. You can keep on crying, baby. Egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Filó, és a hajnalok a Gangon a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, köszi szépen a mai műszakot, hogy ma is együtt dolgozhattunk. Holnap ennek megfelelően majd 2-kor folytatjuk. Viszont nem szabad elfelejteni, de szerintem már ezt a halló hallgatók pontosan tudják, hogy perceken belül rajtol majd a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello Norbi!
1: Hello Roli!
0: Hogy bírod ezt a reggeli hideget? Én egyelőre még szörnyűködöm tőle.
1: Ki vagyok teljesen, és ma például egy picit egyébként elrontottam abból a szempontból, hogy egy pólóban meg egy mellényben indultam el otthonra. Láttad?
0: Nem vagy gyenge egyébként. Igen, 4 fok van, igen. Az autó éppen azt írja, hogy azonnal álljon félre, mert 4 fok van.
1: Igen.
0: Norbi pedig egy szál pólóban is egy vékony
1: jacket. Addig, amíg az autó ír, és nem a belügyminisztérium.
0: Volt olyan is
1: voltam. Igen. Na, tehát, hogy egyébként nagyon nehezem. Csak annyira tele van pakolva az autóm, a kabátom pedig valahol az alján van amúgy, hogy még nem, de a mai este folyamán én ezt abszolválni fogom, és vagy a hideg mellé, igen, vagy?
0: Csináljunk egy gyűjtést. Norbinak kabátra.
1: Vagy Norbinak olyan autóra, amit lehet pakolni.
0: Szerintem az utóbbival lehet, hogy jobban járnál.
1: Egyébként igen.
0: Igen. Na jó, 6 óra után kívánság műsor jön.
1: Yes.
0: Norbi várja a zenei kéréseket, lehet csörögni, hívni, írni, bármit is, akár postagallamot küldeni, füstjelet küldeni. Tényleg Norbi mindent figyel is, próbálja a lehető legjobb módon teljesíteni a zenei kéréseket, üzeneteket, kívánságokat.
1: Így van.
0: Elkezdesz?
1: 6 óra után startolunk azonnal a Magnetikkel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
7: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs, elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt. Nem függesztették fel Toroczkai László mentelmi jogát, Földi Betti vagyok, így van részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elutasította a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs és védője fellebbezését. Így az előző Orbán kormány kulturális és innovációs minisztere október végéig biztosan letartóztatásban maradt. A bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Letartóztatásban maradt Hankó korábbi államtitkára Varga Bajusz Veronika is. Hankó mentelmi jogát szeptember végén függesztette fel az országgyűlés. A nyomozás a nemzeti kulturális alapműködésével kapcsolatban. Az ügyészség szerint az ügyben 17 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. A gyanúsítás hűtlen kezeléshez kapcsolódik. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó új törvényt. A javaslatot a kormánypárti többség megszavazta, az ellenzéki képviselők egy része viszont nemmel voksolt. Magyar Péter miniszterelnök a döntés után közösségi oldalán azt írta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét erősítő intézkedések ellen szavazott. Állítása szerint a törvény többek között a kórházban hagyott csecsemők támogatását és a gyermekek erőszakkal szembeni védelmének megerősítését szolgálja. A most elfogadott szabályozás részletes tartalmáról a megadott forrás ennél több konkrétumot nem közöl. Nem függesztette fel az országgyűlés Toroczkai László mentelmi jogát, a Mi Hazánk elnökének ügye egy magánvádas rágalmazási eljárás miatt került a parlament mentelmi bizottsága elé. A testület azt javasolta, hogy a képviselő mentelmi joga maradjon fent, ezt az álláspontot pedig az országgyűlés is megerősítette a szavazáson. Ennek megfelelően Toroczkai László mentelmi jogát nem függesztették fel. A mentelmi jog fenntartása azt jelenti, hogy a most tárgyalt magánvádas rágalmazási ügyben a parlament nem járult hozzá az eljárás ilyen formában történő továbbviteléhez. A döntést a mentelmi bizottság korábbi javaslata előzte meg. Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét választotta meg az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának új tagjává. A rádiós szakember 189 igen és egy nem szavazatot kapott, majd le is tette esküjét. A Fidesz által jelölt Szabó Lászlót és a KDNP jelöltjét Pindrok Ferencet ugyanakkor ismét elutasította a parlament. Előbb 52, utóbbi 53 igen voksot kapott, miközben mindkét jelöltnél többségben voltak a nem szavazatok. A döntés után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Mivel a két jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást, helyettük új jelölteket kell állítani.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 431, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 325 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportíveink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Juhász Katát, Petrus Mirtilt és Tóvízi Petrát is meghívta Golovin Vladimir szövetségi kapitány a Franciaország elleni felkészülési mérkőzésekre a női kézilabda válogatott keretébe. Az Európa-bajnokságra készülő női válogatottunk a legutóbbi VB-n bronzérmes franciákkal találkozik, október 22-én az Audi Arena Győrben. A két csapat az emlékezetes magyar győzelmet hozó 2024-es EB bronz mérkőzés óta először találkozik egymással. A két válogatott három nappal a győri találkozót követően Franciaországban is összecsap. Dunakeszin rendezték az idei szezon első OB2-es vízilabda fordulóját, ahol az Eger és a Kecskemét csapatával játszott a nyíregyházi felnőtt együttes. Az első mérkőzésen a rutinos Egri csapat ellen ugrottak vízbe a fiúk, az első félidőben sikerült 3 gólos előnyt kialakítani, ám innen döntetlenre tudott menteni az Eger. 8-8-as eredmény után büntető párbaj következett, ahol a kihagyott büntetők megbosszulták magukat, így 12-11-re az Eger győzött. A következő meccset a Kecskemét csapatával játszotta az Aqua Ese Profiltrend. Félidőben mindössze 1 gólos különbség volt a nyíregyházi vízilabdások javára, de a végén 13-8-ra nyert a csapat. Két országos bajnokságon is rajthoz álltak a Nyíregyházi Sportcentrum tájfutói. A versenyzőkre technikás pályák, hosszú átmenetek, szintes és helyenként sűrű bozóttal borított terep várt, amely komoly fizikai és technikai felkészültséget igényelt. Csapatversenyben bronzérmet szerzett a Károly Zalán, Pataki Bendegúz, Szőcs Norbert trió. A magyar női futszál válogatott hibátlan mérleggel végzett az élen a homonnai EB-selejtezős csoportban, így 2027-ben rajthoz állhat a horvátországi kontinens viadalon. A nemzeti együttes Bosznia-Hercegovinát 2-0-ra, Svédországot 3-1-re, Szlovákiát pedig 2-1-re verte. A jó szereplésből 6 Deac játékos vette ki részét, a szakmai stábban pedig ott volt Kirikó Vivien is. Bízom benne, hogy az EB-re legalább 6 futszálosunk utazhat, de nyilván boldogabb lennék, ha még ennél is többen kapnának meghívót. Az biztos, hogy senki sem dőlhet hátra, ugyanis az aktuális forma döntő lesz a keret kihirdetésekor, mondta a Deac vezető edzője. Ezek voltak a sporthírek. További szép napot!
2: Továbbra sem várható fronthatás, de a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon ingerlékenység, fáradékonyság, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 14-20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg kell startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, az órákat indítom a Dabausszal, ez már a Magnetic.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zenék.

0: Topik is éjszaban állsz. Ez volt tőlük a Breaking Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig. Javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Imáz elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Peti üzenetével nyitom a mai esténket, aki a párjának Anitának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap szebbé teszed az életem, te vagy az első gondolatom reggel és az utolsó este. Nagyon szeretlek, és remélem még sok-sok közös év vár ránk. Aztán van születésnapi köszöntésünk is, ami a következőképpen hangzik. Erika üzeni az édesanyjának, hogy drága anyukám, nagyon boldog születésnapot kívánok neked, köszönöm a sok szeretetet, a gondoskodást és a rengeteg áldozatot, amit értem hoztál. A legnagyobb ajándék az lenne, ha még sokáig velünk lennél egészségben és boldogságban. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvence. Itt van már a folytatásban Miley Cyrus, ez pedig a Flowers. A 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Warren. És ez volt tőle a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balázs üzenetével megyünk tovább, aki a barátnőinek Dórinak üzeni, hogy tudom, hogy megbántottalak, és őszintén sajnálom. Nem kifogásokat szeretnék keresni, hanem megmutatni, hogy tanultam a hibámból. Nagyon fontos vagy nekem, és remélem adsz még egy új esélyt. Aztán Zsolti a feleségének Andreának üzeni, hogy boldog születésnapot, életem szerelme. Kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és mindig legyen okod mosolyogni. Fanni pedig a legjobb barátnőinek, Katának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 18. születésnapot kívánni. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek.

0: a Dean, és ez volt a Man I Need az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott is egy erős áramú hálózat bővítést végeznek a szakemberek, méghozzá az István, illetve a Szegfő utca csomópontjánál. A munkálatok alatt az autós forgalom mellett a gyalogos forgalom is korlátozva van. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, hogy mindenki figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá az Alkotmány utcán, ezt Anonymus-tól tudom, és a Kassony úton is erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Katóval. Ez eztől a Turn the Lights Off.
1: Műsorajánló. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgass online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatók ki a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Szeptemberben enyhén csökkentek a lakbérek, új hókotrókkal készül a térre a Magyar Közút. Hatékonyabb és betegközpontú egészségügyet tervez a kormány. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Enyhén mérséklődtek szeptemberben a lakbérek Magyarországon a KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint. Országosan 0,2, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is magasabbak az árak, országosan 6, a fővárosban 5,3%-os drágulást mértek. Közben tovább szűkült a kiadó lakások kínálata is. Budapesten több mint 9000 bérelhető ingatlan szerepelt a hirdetések között, a medián bérleti díj pedig továbbra is 260 ezer forint volt. Az adatok alapján tehát havi szinten kisebb korrekció történt, éves összevetésben viszont továbbra is jelentős az áremelkedés. 4 új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei téli időszakban részt vesznek a hó eltakarításban és a síkosságmentesítésben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint az új Mercedes-Benz teherautókat a Babarci, Pápai, Kápolnásnyék és Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A csaknem 35 tonnás járműveket hóekével, súszóróval és daruval is felszerelték, így nem csak télen használhatók. Havas időben akár két sávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, és az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat végezhetnek. Az új gépek az elöregedett közúti járműpark cseréjét szolgálják. Hatékonyabb értékalapú és betegközpontú egészségügyi rendszert szeretne kialakítani a kormány, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A tárcavezető szerint a magyar egészségügy jelenleg alul teljesít, ezért nem csak több forrásra, hanem azok hatékonyabb felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évente 500 milliárd forint többletforrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója szerint önmagában a több pénz nem garantál jobb ellátást. A változtatások alapjait karácsonyra, illetve januárra szeretnék lefektetni. A budapesti BEM téren tartja október 23-ai ünnepségét a Fidesz az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. Az ellenzéki párt sajtófőnökének tájékoztatása szerint a rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történész professzor, valamint Bóka János a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Orbán Viktor volt miniszterelnök, ugyanakkor nem mond beszédet az eseményen. A megemlékezést október 23-án rendezik meg a BEM téren, amely az 1956-os forradalom egyik kiemelt budapesti helyszíne. A program részleteiről és az esemény pontos menetrendjéről egyelőre nem közöltek további információt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Továbbra sem várható fronthatás, de a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Napközben a szelesebb tájakon ingellékenység, fáradékonyság, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok 14-20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben a órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az órákat indítom Katóval. Ez már a Turn the Lights Off.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Dobrodra, és ez volt a Talk to You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Tamás üzenetével nyitom a második óránkat, aki a barátnőjének Nikinek üzeni, hogy amióta megismertelek, minden más lett. Több a mosoly, szebbek a napok, és végre tudom, milyen igazán boldognak lenni. Remélem, még nagyon sokáig foghatom a kezed. Aztán Ági a külföldön élő fiának üzeni, hogy kisfiam, nagyon hiányzol nekünk, itthon minden rendben, de sokkal csendesebb a ház nélküled. Vigyázz magadra, és ne feledd, hogy mindig hazavárunk. Dani pedig a feleségének, Anitának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést és azokat a szavakat, amelyeket dühönben mondtam. Nem akartalak megbánni.

0: első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Tóth Pénz, és ez volt az Élnünk kellett volna még az előző percekben itt a Szentsejnalnál. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Szentsejnosok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, hiszen összegyúrtok őket egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dőljünk hátra, mert a hazai könnyű zene legnagyobb slágerei kapnak most vérpesdítő új köntöst Nyíregyházán. Október 18-án 19 órától a Swing a la Django és Lábas Viki varázsolja el a közönséget a Vaj Ádám körúti Kodály hangversenyteremben, ahol Presser Gábor és Dés László időtlen dalai csendülnek fel. Pörgős, swing, dögös jazz és szívhez szóló melódiák keverednek majd ezen az estén, úgyhogy garantáltan mindenki dúdolva tér haza. A legkisebbek csöpnyi tenyere és a játékos érintések csodája köré fonódik az a különleges csupa szív előadás, amely Debrecenben varázsolja el a pici babákat és szüleiket. Október 25-én és 26-án 10 órától a Vojtina Bábszínház játszószínházában várja a közönséget a Fogódzó című nonverbális produkció. Ritmikus énekek, szelíd mozdulatok és varázslatos apró gesztusok segítik a legelső közös színházi kapcsolódást. Csendesen, érzékenyen, tökéletesen a legkisebbekre hangolva.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Katalin üzeni a nagymamájának, hogy drága nagymamám, Isten éltessen sokáig. Köszönöm a finom süteményeket, a meséket, az öleléseidet és azt a rengeteg szeretetet, amit tőled kapok. Nagyon szeretlek. Aztán Krisztián a volt párjának, Vivinek üzeni, hogy szeretném, hogyha tudnád, hogy sajnálom mindazt, amivel fájdalmat okoztam neked. Nem várok semmit cserébe, csak azt szeretném, ha egyszer megbocsájtanál nekem. Gábor pedig a feleségének, Évinek üzeni, hogy ennyi év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor rád nézek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hugel, David Guetta és Franz Montana hármasa. Ez már a Sáine, a 2 órás élő esti kívánságos.

Sean Paul és Dua Lipa. Ez volt tőlük a No Lie, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Nóri üzeni a legjobb barátnőjének, méghozzá Lilinek, hogy boldog születésnapot, Csajci, maradj mindig ilyen vidám, bolondos és szerethető. Józsi a feleségének, Marikának üzeni, hogy Marikám, bocsáss meg, ha nem mutattam ki eléggé, mennyire hálás vagyok neked, nagyon szeretlek. Timi pedig a párjának üzeni, hogy minden kilométer nehéz, ami elválaszt tőled, de minden közös pillanat megéri a várakozást. Nagyon hiányzol, és szeretlek, szerelmem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pajalex és a Slep.

0: Master KG, és ez volt tőle a Jeruzsálem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhősebb időre, majd napközben többfelé elvékonyodik, illetve fel is szakadozik majd a felhőzet. A reggeli órákban -1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 19 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, ami azt jelenti, hogy érdemes rétegesen öltözködni. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6-kor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Viszont volt egy nagyon érdekes videó, egy hölgy rakta fel. Tegnap láttam, hogy ugye a szabály azt mondja, hogy nagyon sok esetben, hogy büntették, hogy mert a telefon kézben tartotta. De mondta, hogy, és tudják, hogy egyébként telefonáltam, mert a Kressz szerint úgy van, hogy telefonálni nem lehet kézben tartva, de nem az, hogy kézben tartani, illetve hát nem lehet használni egész pontosan, tehát SMS sem lehet írni, nem lehet nézni a képernyőn, nem lehet semmi, de mi van, hogyha én csak arrébb rakom a telefont? Tehát ott van az ölembe, és fogom, vagy a zsebemből kiveszem, és oda teszem. Azért csak nem büntetnek meg.
3: Számomra az a furcsa egyébként, hogy azt hogyan tudják objektíven vizsgálni a rendőrök, hogy az abban a pillanatban, hogy lát be a szélvédőn, hogy látja azt a kis tárgyat, hogy látja menet közben ezeket a dolgokat, mert nyilván nem úgy lesz, hogy beültetem magam mögé, és akkor menjünk egy kört, megmutatom, hogy szoktam vezetni. Jaj, bocsánat, ezt fel kell vennem, ezt a hívást, meg ezt a lángost meg kell ennem. Tehát ez nem így működik. Én ezt nem értem, hogy ez...
2: Hát nyilván egyszerű, ha a fülednél tartod, akkor egyértelmű, ha a szád előtt tartod, akkor
3: jó, de ez ilyenkor hogy működik, hogy összenéznek a rendőrök, akik belettek osztva abba a műszakba,
2: és akkor... rögzíti.
3: És tehát vagy ezeket kamera rögzíti, kamera. És a visszanézi, és akkor azt mondja, hogy fú, várj, már láttad? Én is láttam, tehát a kamerán meg nem látszik. Jól, nem látszik jól a kamerán, tehát akkor nem tudjuk bizonyítani.
2: Akkor szerintem elengedik be, vagy nem tudom. Ezt majd egy rendőr egyszer elmeséli nekünk.
3: Mert hogy a lángost, hogy eszed, oké, persze, megállított a rendőr, ott van az öletben egy brutális lángos.
2: De most csak a lángos, meg a hamburger tilos? Hotdog lehet? Hát azt árulnak minden benzinkúton. Oda mész, veszel egy hotdogot, beülsz és eszed? De sok embernél látom ezt.
3: És mi vagy, ha én kettőt eszek? Vagy ugye, én hát, szomjas is vagyok közben, félek, hogy a torkomon akad, úgyhogy van a kezemben még egy
2: üdítő. Nem, az már az utas. Majd ő itat. Tehát, hogy ül melletted, mert már nincs több kezed. Tehát az egyikben majd tartod a telefont, a másikban a hotdogot, és melletted az utas megitat, hogy meg ne fulladj.
3: Tehát, ha van egy rendőri ellenőrzés, ahol megálltál, lehúzod az ablakot, és az egyik kezedben van egy üdítő, a másikban egy hotdog, a sárban egy cigi. Kérdezheted a rendőrt, hogy gyújtsa már meg? Megkérheted?
2: Igen.
3: Illetve itt van még, várja, a vállad. A vállad és a füled közé van szólítva a mobiltelefon.
2: De ez most egy érdekes kérdés. Ha nem lehet lángost tenni, akkor cigizni miért lehet? Hát ott is a kezedet használod. Ott is fogod a cigarettát közben, és nem mindig a szádban van, hanem fogod a kezedben, és
4: úgy vezetsz. Mert a munkás is tudod dolgozni, hogy oda szorítja, mert szivogatja, fújogatja, közben a két keze szabad.
2: Jó, persze, és ezeket az új típusú cigarettákat, azt hogy tartod
3: azt
2: a számot? Sehogy.
3: Az egy nagyon jó kérdés amúgy.
2: Hogy akkor most mit lehet?
3: Szerintem itt csak az óriás lángos ellen indított a hadjárat.
2: Azt tudom, Olaszországban tilos enni vezetés közben. Tehát ott büntetnek érte. De azt nem tudtam, hogy Magyarországon is. De nyilván ugye, aki óriás lángos teve...
3: Mondjuk azt az autót nem is szeretném lehet megvenni. Hát, hogy ott...
2: Igen.
3: Én már azt sem szeretem, hogyha kicsikét kozosnak érzem a kezem, és a kormányhoz kell nyúlni.
2: Hát meg a zsírpapír.
3: Hát ez, ha engedjük is el. Tehát, hogy olajos volt még a...
2: De milyen kellemes lehetett maga az igazoltatás. Tehát így, nagyon szíves, húzza le az ablakot. Pillanatok, jó, fokhagy már, kértem rá.
3: Elnézést, húzza vissza fel az ablakot.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs, elfogadta az országgyűlés az új gyermekvédelmi törvényt. Nem függesztették fel Torockai László mentelmi jogát, Földi Betti vagyok, így van részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Elutasította a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs és védője fellebbezését. Így az előző Orbán kormány kulturális és innovációs minisztere október végéig biztosan letartóztatásban marad. A bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Letartóztatásban marad Hankó korábbi államtitkára Varga Bajusz Veronika is. Hankó mentelmi jogát szeptember végén függesztette fel az országgyűlés. A nyomozás a nemzeti kulturális alapműködésével kapcsolatos. Az ügyészség szerint az ügyben 17 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett. A gyanúsítás hűtlen kezeléshez kapcsolódik. Elfogadta az országgyűlés a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó új törvényt. A javaslatot a kormánypárti többség megszavazta, az ellenzéki képviselők egy része viszont nemmel voksolt. Magyar Péter miniszterelnök a döntés után közösségi oldalán azt írta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét erősítő intézkedések ellen szavazott. Állítása szerint a törvény többek között a kórházban hagyott csecsemők támogatását és a gyermekek erőszakkal szembeni védelmének megerősítését szolgálja. A most elfogadott szabályozás részletes tartalmáról a megadott forrás ennél több konkrétumot nem közöl. Nem függesztette fel az országgyűlés Torockai László mentelmi jogát, a Mi Hazánk elnökének ügye egy magánvádas rágalmazási eljárás miatt került a parlament mentelmi bizottsága elé. A testület azt javasolta, hogy a képviselő mentelmi joga maradjon fent, ezt az álláspontot pedig az országgyűlés is megerősítette a szavazáson. Ennek megfelelően Torockai László mentelmi jogát nem függesztették fel. A mentelmi jog fenntartása azt jelenti, hogy a most tárgyalt magánvádas rágalmazási ügyben a parlament nem járult hozzá az eljárás ilyen formában történő továbbviteléhez. A döntést a mentelmi bizottság korábbi javaslata előzte meg. Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét választotta meg az országgyűlés, a Nemzeti Média és Sírközlési Hatóság média tanácsának új tagjává. A rádiós szakember 189 igen és egy nem szavazatot kapott, majd le is tette esküjét. A Fidesz által jelölt Szabó Lászlót és a KDNP jelöltjét Pindrok Ferencet ugyanakkor ismét elutasította a parlament. Előbb 52, utóbbi 53 igen voksot kapott, miközben mindkét jelöltnél többségben voltak a nem szavazatok. A döntés után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Mivel a két jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást, helyettük új jelölteket kell állítani.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: A folytatásban sem lesz szükség az esernyőre, megélénkülhet térségünkben az északi légmozgás. A hajnalok hűvösek lesznek, -2 fok körüli maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallottam.

0: jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: I've been going.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.